0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam ostatva. Jodin FM.
1: Klasne radio. V dorohu.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. 92,1 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настопа. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidyam a stopa.
1: Jodin FM.
2: Klasné radio.
1: Vdorohu.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: szép zsenetán.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Iodin FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, я вас назвал.
1: Классное радио. В дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Вітання радіослухачам, до вашої уваги новини з спорту. У матчі відповіді півфіналу Ліги Чемпіонів Парі Сен-Жермен на виїзді зіграв 1-1 з Баварією та за сумою двох зустрічей вдруге поспіль пробився до фіналу турніру. Баржани шокували господарів вже на старті. Кварацелія перехопив м'яч на своїй половині, пройшов лівим флагом і викотив під удар Дембеле 0-1. У другому таймі мюнхенці знову пішли вперед, однак ПСЖ стримував атаки. Лише у компенсований час Гаррі Кейн скоротив відставання, та цього виявилося замало. Часу не залишилося. Нагадаємо, першим фіналістом турніру став Арсенал, який обіграв мадридський Атлетіко. Сьогодні ввечері стане відомо, які команди вийдуть до фіналів Ліги Європи та Ліги Конференції. Доля путівок у фінал вирішиться у двох надзвичайно напружених протистояннях. На одній з гілок сітки відбудеться справжнє дербі – прем'єр-ліги. Астон Вілла на домашній арені намагатиметься відігратись в дуелі проти Ноттінгем Форест. В іншій парі португальська Брага вирушає до Німеччини з перевагою в один м'яч, здобутою у драматичній кінцівці першого матчу проти Фрайбурга. Crystal Palace за крок до фіналу у Лізі Конференції. Лондонський колектив почувається досить впевнено. Завдяки виїзній перемозі з рахунком 3-1 на Шахтарем, Орли вже однією ногою у фіналі, що відбудеться в Лейпцигу. А Страсбург перед власними вболівальниками намагатиметься надолужити мінімальне відставання в один гол від Райо Валікано. У неділю 10 травня Барселона прийматиме Реал Мадрид. Наразі каталонська команда впевнено лідирує в іспанському чемпіонаті, випереджаючи мадридців на 11 очок. Цей матч стане особливим із візуальної точки зору. Гравці Барселони вийдуть на поле в спеціальній лімітованій формі, на якій замість звичного спонсора буде зображено логотип популярної американської співачки Олівії Родріго. Цього року це буде вже третя зустріч двох грандів. У першому колі чемпіонату на Бернабеу сильнішим виявився Реал. Однак у фіналі Суперкубка Іспанії Барселона взяла реванш, здобувши перемогу з рахунком 3-2. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: FM 92.1 Пузуш Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a rádióhallgatókat, napi aktualitások című műsorunkat hallják, Bekfi Mária vagyok. A Munkácsi járásban már harmadik napja tart a kiterjedt erdőtűz felszámolása. A rendkívüli helyzet kezelésére a megye vezetése operatív törzsgyűlést tartott, ahol meghallgatták a legfrissebb jelentéseket. A tűz a Volóci erdészet területén a Szolyvai erdőgazdasághoz tartozó részen pusztít, mintegy 75 hektáron. Az oltásban a DSNS kárpátaljai kirendeltségének egységei mellett Lemberg és Ivano-Frankivsk megye tűzoltói is részt vesznek. A helyszínen több mint 340 tűzoltó, 55 jármű és 43 önkéntes dolgozik, és a nap különböző szakaszaiban a helyi lakosok is csatlakoznak a munkálatokhoz. Az Ukrán Vöröskereszt kárpátaljai szervezete, valamint a Volóci önkormányzat élelmiszerrel és ivóvízzel látja el a mentésben résztvevőket. A helyzetet jelentősen nehezíti a hegyvidéki terep és a bonyolult domborzat. A tűzfészkek eléréséhez a szakemberek meredek, nehezen járható lejtőkön is kidőlt, fákkal borított területeken kénytelen haladni. A tartó szárazság tovább rontja a helyzetet, elősegítve a lángok gyors terjedését. Közölte Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője a közösségi oldalán. Tartalmas munkamegbeszélést folytatott Babják Zoltán a Beregszászi kistérség polgármester az egészségügy technológiák cég igazgatójával, Ihor Denesziukkal, valamint a könnyű mozgás egészségügyi központ vezetőjével, Márián Kaminszkijjal. Megvitatták egy korszerű, önkormányzati rehabilitációs központ létrehozásának koncepcióját a Beregszászi kistérség területén. A projekt innovatív megközelítésen alapul, autonóm energiaellátási rendszer kialakítása és a termálforrásokban rejlő lehetőségek hasznosítása. A szakemberek több mint 10 éves tapasztalattal rendelkeznek a rehabilitáció területén, együttműködnek európai partnerekkel és számos projektet valósítottak meg különböző irányokban. A fizikai rehabilitációtól a komplex orvosi rehabilitációig. Fontos, hogy készek bekapcsolódni az előkészítési szakaszba is. Módszertani ajánlásokat és gyakorlati tanácsokat nyújtanak a minőségi műszaki feladat meghatározás és a további tervezés érdekében. Dolgoznak azon, hogy a közösségben során létrejöjjön egy korszerű, hozzáférhető és akadálymentes rehabilitációs tér, elsősorban a katonák, a háborús veteránok és családjaik számára, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán. Kárpátalja tovább bővíti a támogatást és lehetőségeket a védelmezők és veteránok számára. A megfelelő szociális védelem, rehabilitáció, valamint a civil életbe való visszailleszkedés elősegítésére a régióban működik a védelem elnevezésű program. Ennek keretében csak 2026 első negyedévében több mint 14,5 millió hrivnya támogatást fizettek ki a veteránoknak. A program hatékonyabbá tétele érdekében több fontos módosítást is bevezetnek, hogy a segítség még jelentősebb legyen. Bővítették az éves pénzbeli támogatást azon védelmezők számára, akik harci cselekmények következtében rokkantságot szenvedtek. Emellett növelik a katonacsaládok közös pihenésére és egészségügyi feltöltődésére fordított forrásokat is. Mostantól a védelmezők családtagjaikkal, gyermekeikkel együtt vehetnek részt az üdülési programokban. Változott az üdülési költségek megtérítésének rendszere is az elesett hősök, hadifoglyok és eltűnt személyek családjai esetében. A jövőben nem csak egy családtag, hanem minden közeli hozzátartozó, házastárs, gyermekek és szülők jogosult lesz az éves támogatásra. A cél, hogy minden veterán és minden család érezze, nincsenek egyedül. A program a Semmit a veteránokról, a veteránok nélkül elv alapján működik, figyelembe véve az érintettek igényeit. A bejelentés Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője tette közösségi oldalán. Az Ugzaliznica több mint 800 mobil óvóhelyet telepít országszerte. Ezek közül egy nemrég egy kalauz életét mentette meg Harkin megyében, számolt be róla a vállalat sajtószolgálata. A közlemény szerint a vasúti infrastruktúra elleni támadások növekedése miatt az Ugzaliznica fokozza dolgozói védelmét, ezért országos hálózatot alakít ki mobil óvóhelyekből. Ezeket saját erőből a vállalat üzemeiben gyártják. Az óvóhelyeket elsősorban a legveszélyesebb területeken helyezik el, olyan kulcsfontosságú létesítmények közelében, amelyek a vonatközlekedést biztosítják, valamint olyan állomásokon, ahol nincs kiépített állandó menedékhely. A mobil óvóhelyek lehetővé teszik, hogy riasztás esetén gyorsan fedezékbe vonuljanak az emberek, és védelmet nyújtanak a robbanásokból származó repeszek ellen. És ez nem csupán elmélet, a közelmúltban egy ilyen óvóhely Harkiv térségében megmentette egy kalauz életét, aki időben oda menekült egy veszélyjelzés után. A vasúti kocsit később teljesen megsemmisítette egy dróntámadás. A kezdeményezés az Ugzaliznica ellenálló képességi tervének része, amelynek célja, hogy még nehéz körülmények között is biztosítani tudják a folyamatos közlekedést, és maximálisan védjék az embereket. Emlékeztetnek, az idei eleje óta már mintegy 983 támadást jegyeztek fel a vasúti infrastruktúra ellen. Az időjárásról. Ma főként borús lesz az idő, csapadékra is számítani lehet, a maximum hőmérséklet 21 fok körül alakul. Ez a borús, csapadékos idő a következő két napban is velünk marad.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. A Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján a Paris Saint-Germain idegenben 1-1-re végzett a Bayern Münchennel, és ezzel a párharc összesítésében másodszor egymás után jutott be a fináléba. A párizsiak már a meccs elején sokkolták a hazaiakat, Kvaratskhelyi labdát szerzett a saját térfelén, végig száguldott a bal oldalon, majd tökéletesen tálalt Dembélé elé, aki azonnal bevette Neuer kapuját. A második félidőben a Bayern újra nagy erőkkel támadott, de a Paris Saint-Germain állta a rohamokat. A hosszabbításban Harry Kane ugyan szépített, de ez kevésnek bizonyult, idő nem maradt a fordításra. Mint ismerte a döntő másik résztvevője, a londoni Arsenal, amely legyőzte az Atletico Madridot. Ma este kiderül, mely csapatok jutnak be az Európa Liga és a Konferencia Liga döntőjébe. Az Európa Ligában két rendkívül szoros párharc dől el. Az egyik ágon egy igazi Premier League rangadó visszavágóját rendezik. Az Aston Villa hazai pályán próbálja megfordítani a Nottingham Forest elleni párharcot. A másik ágon a Braga egy gólos előnnyel utazik Németországba, miután az első meccs hosszabbításában drámai körülmények között győzték le a Freiburgot. A Konferencia Ligában a Crystal Palace kényelmes helyzetből várja a folytatást. támadást. A londoni sasok 3-1-es idegenbeli sikerükkel egyik lábukkal már a lipcsei döntőbe érezhetik magukat a Sáktár ellen. Sokkal nagyobb a feszültség a francia-spanyol összecsapáson, ahol a Strasbourg hazai közönség előtt igyekszik ledolgozni egy gólos hátrányát a Rayo Vallecano ellen. Május 10-én vasárnap a Barcelona a Real Madridot fogadja. A katalán csapat jelenleg 11 ponttal vezeti a spanyol bajnokságot a Real Madrid előtt. A Barcelona egy különleges, limitált kiadású mezben lép pályára, amelyen az amerikai énekesnő Olivia Rodrigo logója szerepel majd. A két együttes idén már harmadszor találkozik. A bajnokság első körében a Real Madrid nyert 2-1-re a Bernabeu-ban. A spanyol szuperkupa döntőjében viszont a Barcelona vághatott vissza egy 3-2-es győzelemmel. Aktuális műsorunkat a Sportszemlét hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
6: Реклама.
7: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
8: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
10: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
11: Ти що фіном піцца і що паста районгує водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
12: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилинку.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Szűcs Ferenc, Barka Szói görögkatolikus áldozópap gondolatai következnek.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми Січ Ференца, греко-католицького священника села Баркасово. Залишайтеся з нами.
3: Föltámadt Krisztus, valóban föltámadt. Kedves testvérek, közeledve május hónapjához, a gondolataink mindinkább a hónap első vasárnapjára terelődnek, amikor is a világ az édesanyákat ünnepli. Az esztendőnek vannak napjai, melyeket külön is elnevezünk, mint például anyák napja, nők napja, gyerek nap, stb. Jutott-e már eszünkbe, hogy egy napot miért is emelünk ki a többi közül, vagy miért olyan fontosak számunkra ezek a kiemelt napok? Előre bocsátom, hogy nem lóg a dolgozó sarkon falain minden egyház, vagy minden polgár intézmény naptára, csak a görögkatolikus, s ha abba belenézek, akkor bizony nem találni benne ilyen napot, úgy is mondhatnánk, hogy az egyházi év liturgikus ünneplésében nincs ilyen nap. De ha jó szemügyre vesszük a naptárat, rengeteg női nevet találunk benne, akiket az egyház szentként tisztel, és példaként állít a hívek elé, ezek szent életű asszonyok, szűzek, vértanúnők, és bizony szent életű anyák, s ezek csak azok, akik valamilyen formában kiemelkednek a keresztény életvitelben vagy hivatásban, mert anyának lenni bizony hivatás. Ha kinyitjuk és figyelmesen olvassuk a Szentírást, akkor bizony az abban kiemelt, az üdv történet szempontjából fontos nők és édesanyák esetében is ezt tapasztaljuk. Bármennyire is legyen furcsa, de Éváról, az első nőről mindig nagy tisztelettel beszél az utókor, a keleti teológusok, a bizánci liturgia, ami a görögkatolikus szertartások ősi szövegei, szinte mindig őt ősanyáknak, pontosabban fordítva ős anyácskánknak, ilyen becéző formában, hiszen ő minden élet szülő anyja. Olvassuk a Teremtés könyve 3. fejezet 20. versében. Ugorva egy nagyot az időben, akit mint édesanyát ki kell emelni, az nem más, mint a fiatal Mária Názáretből, aki ugyan még nagyon fiatal, ma úgy mondanánk, hogy tinédzser, de elfogadja az Úristen által felkínált feladatot, hivatást a maga minden szépségével, örömével, és igen, nehézségével, bánatával és fájdalmával is. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a tégéd szerint. Lukács evangéliumának első fejezetében, a 38. versben így olvassuk. Így válik ő a Golgotán minden Krisztusban hívő édesanyjává. Jézus tehát látván anyját és az ott álló tanítványt, kit szeret vala, mondta az asszony anyjának, asszony, íme a te fiad. Azután mondta a tanítványnak, íme a te anyád, és azon órától a tanítvány őt magához vevé. János evangéliumának 19. fejezet 26-27. versei ezek. Ezzel Mária, az új választott nép az egyház édes anyjává is lesz, Isten szülő szűz Máriává, ahogy megjövendőli Izaiás próféta. Újjong te meddő, aki nem szültél, újjongásban tör ki és kiálts, aki nem vajúttál, mert több fia lesz az elhagyatottnak, mint a férjes asszonynak, mondja az Úr. Izaiás próféta könyvének 54. fejezetének első verse. Tovább kémlelve a naptárt, az egyház életében fontos szerepet kapnak az úgynevezett kenethozó asszonyok, ugye Mária Magdolna és Mária Jakabanya és Szalóme, Márk evangélium már 16. fejezet első versében olvassuk, akiknek a keleti egyház a húsvét utáni harmadik, pontosabban második vasárnapot szenteli, vagy itt említhetném meg a szamariai asszony vasárnapját, amely ugye melleslege most vasárnap lesz, akit a keresztény keleti egyház a hagyomány alapján Fotiné néven tisztel. Kedves testvérek, rövidesen május hónap lesz, amikor látjuk, hogy az élet hogyan születik újra a természetben. Ez a hónap a katolikus egyházban Máriának van szentelve, annak az asszonynak, akit az egyház új Évának nevez, mert benne jelenik meg az az élet, amely bűntelen, amely pont olyan, amilyennek az Isten a teremtés kezdetén megalkotta az életet. Olyan ez az élet, amelyet nem sebez meg a bűn, amelynek így nincs semmi olyan hiányossága, ami az ember boldogságát megcsonkítaná. Összességében, ha az anyaságot, mint az Isten által ért felkérést és elhivatottságot nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy anyának lenni azt jelenti, hogy egy ember magában hordozza az alázat és a vele járó szolgálat erényét, amikor életében megjelenik az erények erénye, A szeretet. A szeretet, melyet csak az Isten adhat, melyet a világ csak elvehet és sosem adhat meg, mert a szeretet forrása az Isten. Az anyai szeretet a harmonikus emberi élet jele Jézus megjelenése után, ma, holnap s egészen a világ végezeteig, hogy megtanuljuk Jézustól, hogyan kell szeretni. A mindnyájunkban élő boldogság utáni vágy sürget bennünket, hogy odafigyeljünk a tanító Krisztusra, az egyházra, a mennyei édesanyánkra, az Isten szülő Szűz Máriára, minden anyai szeretet példájára. Hadd utaljak még egyszer Krisztus szeretetének középpontjára, a keresztre feszítés napjára. Ott a Koponyák hegyén mutatta meg, fizikailag látható módon, azt, ami korábban új parancsként kihirdetett. Ott láthattuk meg a szeretet mintáját, a kitártkorú emberfiát, azt a kitárt és feltétel nélküli szerető kart, amely egy édesanya ölelő karjaiban tapasztalunk meg. Ezúton kívánom minden édesanyának, hogy megtapasztalják az Istennek ezt a szerető ölelését minden nap erőben és egészségben, s hogy forrásai legyen és jelei legyenek ennek a nem blankadó, soha el nem múló szeretetnek, mert ilyen az anyai szeretet. Föltámadt Krisztus, valóban föltámadt.
2: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Szűcs Ferenc, Barka Szói görögkatolikus áldozópap gondolatait hallhatták.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почули роздуми Січ Ференца, греко-католицького священника села Баркасово. Дякуємо за увагу. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1
6: Púzus Rádió.
5: Púzus Rádió.
6: Púzus Rádió.
5: Púzus Rádió.
6: Rádió Pulsz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Вітання радіослухачам до вашої уваги новини спорту. Понад 2000 учасників з усього Закарпаття об'єднав обласний етап проекту «Пліч-о-пліч» всеукраїнські шкільні ліги. Наймасштабніші змагання країни проходять уже в третій рік поспіль, інформує обласна воєнна адміністрація. На базі Ужгородського наукового ліцею пройшов обласний турнір з масового футболу серед учнів 5-9 класів, у якому брали участь 22 команди. За путівку до всеукраїнського фіналу змагалися дівочі та змішані команди. Перемогу серед дівчат здобули учасниці Ужгородського ліцею імені Августина Волошина. В змішаній категорії найкращими стали представники ліцею імені героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради. Саме ці команди представлятимуть Закарпаття у фіналі всеукраїнського турніру. Як ми вже повідомляли, Ужгородські Карпати ще до заключного з'їзного туру у Львові забезпечили собі друге місце в суперлізі з гандболу. Попри відсутність турнірної інтриги, команда провела два напружені матчі проти чемпіонок та бронзових призерок. У першій грі Карпати впевнено обіграли київський «Спартак» ЖВСМ. У матчі проти львівської «Галичанки» ужгородкам не вдалося нав'язати рівну боротьбу протягом усієї гри, і зустріч завершилась перемогою господарок майданчика. Чемпіонат для Карпат завершено, однак попереду на команду чекає фінал чотирьох Кубка України. 10 травня 2026 року Ужгород стане центром великої спортивної та соціальної події. Крайна Ужгород-маратон-2026, який цього року має чітку благодійну мету – збір коштів на розвиток ветеранського хабу Закарпаття. Формат подій дозволяє долучитися практично кожному. У програмі класичний марафон, півмарафон, забіг на 10 кілометрів, естафета 4 на 5 кілометрів. Окремо готується благодійний забіг на 2 кілометри та дитячі дистанції на 100 і 400 метрів. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
3: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a rádióhallgatókat, napi aktualitások című műsorunkat hallják, Bekfi Mária vagyok. A Munkácsi járásban már harmadik napja tart a kiterjedt erdőtűz felszámolása. A rendkívüli helyzet kezelésére a megye vezetése operatív törzsgyűlést tartott, ahol meghallgatták a legfrissebb jelentéseket. A tűz a Volóci erdészet területén a Szolyvai erdőgazdasághoz tartozó részen pusztít, mintegy 75 hektáron. Az oltásban a DSNS kárpátaljai kirendeltségének egységei mellett Lemberg és Ivano-Frankivsz megye tűzoltói is részt vesznek. A helyszínen több mint 340 tűzoltó, 55 jármű és 43 önkéntes dolgozik, és a nap különböző szakaszaiban a helyi lakosok is csatlakoznak a munkálatokhoz. Az Ukrán Vöröskereszt kárpátaljai szervezete, valamint a Volóci önkormányzat élelmiszerrel és ivóvízzel látja el a mentésben résztvevőket. A helyzetet jelentősen nehezíti a hegyvidéki terep és a bonyolult domborzat. A tűzfészkek eléréséhez a szakemberek meredek, nehezen járható lejtőkön és kidőlt, fákkal borított területeken kénytelenek haladni. A tartós szárazság tovább rontja a helyzetet, elősegítve a lángok gyors terjedését. Közölte Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője a közösségi oldalán. Tartalmas munkamegbeszélést folytatott Babják Zoltán a Beregszászi kistérség polgármester az egészségügy technológiák cég igazgatójával, Ihor Denesziukkal, valamint a könnyű mozgás egészségügyi központ vezetőjével, Márián Kaminszkijjal. Megvitatták egy korszerű, önkormányzati rehabilitációs központ létrehozásának koncepcióját a Beregszászi kistérség területén. A projekt innovatív megközelítésen alapul, autonóm energiállátási rendszer kialakítása és a termálforrásokban rejlő lehetőségek hasznosítása. A szakemberek több mint 10 éves tapasztalattal rendelkeznek a rehabilitáció területén, együttműködnek európai partnerekkel és számos projektet valósítottak meg különböző irányokban. A fizikai rehabilitációtól a komplex orvosi rehabilitációig. Fontos, hogy készek bekapcsolódni az előkészítési szakaszba is. Módszertani ajánlásokat és gyakorlati tanácsokat nyújtanak a minőségi műszaki feladat meghatározás és a további tervezés érdekében. Dolgoznak azon, hogy a közösség létrejöjjön egy korszerű, hozzáférhető és akadálymentes rehabilitációs tér, elsősorban a katonák, a háborús veteránok és családjaik számára, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere Facebook oldalán. Kárpátalja tovább bővíti a támogatást és lehetőségeket a védelmezők és veteránok számára. A megfelelő szociális védelem, rehabilitáció, valamint a civil életbe való visszailleszkedés elősegítésére a régióban működik a védelem elnevezésű program. Ennek keretében csak 2026 első negyedévében több mint 14,5 millió hrivnya támogatást fizettek ki a veteránoknak. A program hatékonyabbá tétele érdekében több fontos módosítást is bevezetnek, hogy a segítség még jelen. Legyen. Bővítették az éves pénzbeli támogatást azon védelmezők számára, akik harci cselekmények következtében rokkantságot szenvedtek. Emellett növelik a katonacsaládok közös pihenésére és egészségügyi feltöltődésére fordított forrásokat is. Mostantól a védelmezők családtagjaikkal, gyermekeikkel együtt vehetnek részt az üdülési programokban. Változott az üdülési költségek megtérítésének rendszere is az elesett hősök, hadifoglyok és eltűnt személyek családjai esetében. A jövőben nem csak egy családtag, hanem minden közeli hozzátartozó, házastárs, gyermekek és szülők jogosult lesz az éves támogatásra. A cél, hogy minden veterán és minden család érezze, nincsenek egyedül. A program a Semmit a veteránokról a veteránok nélkül elv alapján működik, figyelembe véve az érintettek igényeit. A bejelentés Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője tette közösségi oldalán. Az Ugzaliznica több mint 800 mobil óvó helyet telepít országszerte. Ezek közül egy nemrég egy kalauz életét mentette meg Harkin megyében, számolt be róla a vállalat sajtószolgálata. A közlemény szerint a vasúti infrastruktúra elleni támadások növekedése miatt az Ugzaliznica fokozza dolgozói védelmét, ezért országos hálózatot alakít ki mobil óvó helyekből. Ezeket saját erőből a vállalat üzemeiben gyártják. Az óvó helyeket elsősorban a legveszélyesebb területeken helyezik el, olyan kulcsfontosságú létesítmények közelében, amelyek a vonatközlekedést biztosítják, valamint olyan állomásokon, ahol nincs kiépített állandó menedékhely. A mobil óvóhelyek lehetővé teszik, hogy riasztás esetén gyorsan fedezékbe vonuljanak az emberek, és védelmet nyújtanak a robbanásokból származó repeszek ellen. És ez nem csupán elmélet, a közelmúltban egy ilyen óvóhely Harkiv térségében megmentette egy kalauz életét, aki időben oda menekült egy veszélyjelzés után. A vasúti kocsit később teljesen megsemmisítette egy dróntámadás. A kezdeményezés az Ugzaliznica ellenálló képességi tervének része, amelynek célja, hogy még nehéz körülmények között is biztosítani tudják a folyamatos közlekedést, és maximálisan védjék az embereket. Emlékeztetnek, az idei eleje óta már mintegy 983 támadást jegyeztek fel a vasúti infrastruktúra ellen. Az időjárásról. Ma főként borús lesz az idő, csapadékra is számítani lehet, a maximum hőmérséklet 21 fok körül alakul. Ez a borús, csapadékos idő a következő két napban is velünk marad.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. A Válvető Iskolai Ligák országos projekt megyei fordulója több mint 2000 kárpátaljai diákot mozgatott meg, közölte a megyei katonai adminisztráció. Az Ungvári Tudományos Líceum pályáján rendezték meg az 5.-9. osztályos tanulók tömegsport jellegű futball tornáját, amelyen 22 csapat vett részt. A lányi és vegyes csapatok a továbbjutást jelentő helyekért küzdöttek, a lányok mezőnyében az Augustin Volosin Líceum tanulói szerezték meg az aranyérmet, míg a vegyes kategóriában a Pelecsenyi városi tanács alá tartozó 68. zászlóalj hőseiről elnevezett Líceum csapata bizonyult a legjobbnak. Ez a két együttes képviseli majd Kárpátalját az országos döntőben. Ahogy korábban beszámoltunk róla, az Ungvári Kárpáti már a záró forduló előtt bebiztosította a második helyét a női kézlabda szuperligában. Bár a csapat számára a lembergi záró forduló már nem tartogatott különösebb tétet, a játékosok két kemény mérkőzést vívtak a bajnokkal és a bronzérmessel. Az első találkozón a Kárpáti magabiztos győzelmet aratott a kijevi Spárták ellen, a második meccsen a házigazda Halicsánk ellen nem sikerült végig egyenrangú ellenfélként játszania, így a mérkőzés a hazaiak sikerével zárult. A bajnokság ezzel véget érte a Kárpáti számára, ám a csapatra még vár az ukrán kupa 4-es döntője. 2026. május 10-én Ungvár egy jelentős sport és társadalmi esemény központjává válik. Ekkor rendezik meg a Krajnál Húsorod Maraton 2026 futóversenyt, amely idén egyértelműen jótékonysági célt szolgál. A szervezők a Kárpát-Taljai Veterán Központ fejlesztésére gyűjtenek támogatást. A rendezvény formátuma úgy lett kialakítva, hogy szinte bárki csatlakozhasson. A programban szerepel klasszikus maratontáv, félmaraton, 10 kilométeres futás, 4x5 kilométeres váltó, jótékonysági futás 2 kilométeren, gyermekfutamok 100 és 400 méteren. Aktuális műsorunkat a Sportszemlét hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
8: Деталі на сайті.
5: Anyák napi ajándékot keresel? Köszönsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Berekszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
9: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
10: Бадох Центр Берегszáz. Минюшеги бадогош термікек, тетюфедуаняков, селеш фаластигман, алюмініум РС чаторна ренцерек, облакпарканьок, корцолт тетюфедишес сюкшегеш алапаняков, металчерек, тетюфелуиташ, хозяєрту сакемберекке. Нітватарташ 7-től péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Berekszáz, Radán Balázs út 1. Búcsú, a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Berekszáz, mert akkor jó, ha nem csöpög.
11: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балісовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Az Astramed клінікан tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balisztovszki György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
13: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075 123 88 88. Екодрайв таксі. 075 123 88 88.
14: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075 1 2 3 88 88. EcoDrive Taxi. 075 1 2 3 88 88.
15: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
6: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилинку.

0: Вітання радіослухачам до вашої уваги новини спорту. Понад 2000 учасників з усього Закарпаття об'єднав обласний етап проекту «Пліч-о-пліч» Всеукраїнській шкільній ліги. Наймасштабніші змагання країни проходять уже в третій рік поспіль, інформує обласна воєнна адміністрація. На базі Ужгородського наукового ліцею пройшов обласний турнір з масового футболу серед учнів 5-9 класів, у якому брали участь 22 команди. За путівку до всеукраїнського фіналу змагалися дівочі та змішані команди. Перемогу серед дівчат здобули учасниці Ужгородського ліцею імені Августина Волошина. В змішаній категорії найкращими стали представники ліцею імені героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради. Саме ці команди представлятимуть Закарпаття у фіналі всеукраїнського турніру. Як ми вже повідомляли, Ужгородські Карпати ще до заключного з'їзного туру у Львові забезпечили собі друге місце в суперлізі з гандболу. Попри відсутність турнірної інтриги, команда провела два напружені матчі проти чемпіонок та бронзових призерок. У першій грі Карпати впевнено обіграли київський «Спартак» ЖВСН. У матчі проти львівської галичанки ужгородкам не вдалося нав'язати рівну боротьбу протягом усієї гри, і зустріч завершилась перемогою господарок майданчика. Чемпіонат для Карпат завершено, однак попереду на команду чекає фінал чотирьох Кубка України. 10 травня 2026 року Ужгород стане центром великої спортивної та соціальної події – Крайна Ужгород-Маратон 2026, який цього року має чітку благодійну мету – збір коштів на розвиток ветеранського хабу Закарпаття. Формат подій дозволяє долучитися практично кожному. У програмі класичний марафон, півмарафон, забіг на 10 кілометрів, естафета 4 на 5 кілометрів. Окремо готуються благодійний забіг на 2 кілометри та дитячі дистанції на 100 і 400 метрів. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: FM 92.1 Пузуш Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a rádióhallgatókat, napi aktualitások című műsorunkat hallják, Bekfi Mária vagyok. A Munkácsi járásban már harmadik napja tart a kiterjedt erdőtűz felszámolása. A rendkívüli helyzet kezelésére a megye vezetése operatív törzsgyűlést tartott, ahol meghallgatták a legfrissebb jelentéseket. A tűz a Volóci erdészet területén a Szolyvai erdőgazdasághoz tartozó részen pusztít, mintegy 75 hektáron. Az oltásban a DSNS kárpátaljai kirendeltségének egységei mellett Lemberg és Ivano-Frankivsz megye tűzoltói is részt vesznek. A helyszínen több mint 340 tűzoltó, 55 jármű és 43 önkéntes dolgozik, és a nap különböző szakaszaiban a helyi lakosok is csatlakoznak a munkálatokhoz. Az Ukrán Vöröskereszt kárpátaljai szervezete, valamint a Volóci önkormányzat élelmiszerrel és ivóvízzel látja el a mentésben résztvevőket. A helyzetet jelentősen nehezíti a hegyvidéki terep és a bonyolult domborzat. A tűzfészkek eléréséhez a szakemberek meredek, nehezen járható lejtőkön és kidőlt, fákkal borított területeken kénytelenek haladni. A tartó szárazság tovább rontja a helyzetet, elősegítve a lángok gyors terjedését. Közölte Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője a közösségi oldalán. Tartalmas munkamegbeszélést folytatott Babiák Zoltán a Beregszászi kistérség polgármester az egészségügy technológiák cég igazgatójával, Ihor Denesziukkal, valamint a könnyű mozgás egészségügyi központ vezetőjével, Márián Kaminszkijjal. Megvitatták egy korszerű, önkormányzati rehabilitációs központ létrehozásának koncepcióját a Beregszászi kistérség területén. A projekt innovatív megközelítésen alapul, autonóm energiaellátási rendszer kialakítása és a termálforrásokban rejlő lehetőségek hasznosítása. A szakemberek több mint 10 éves tapasztalattal rendelkeznek a rehabilitáció területén, együttműködnek európai partnerekkel és számos projektet valósítottak meg különböző irányokban. A fizikai rehabilitációtól a komplex orvosi rehabilitációig. Fontos, hogy készek bekapcsolódni az előkészítési szakaszba is, módszertani ajánlásokat és gyakorlati tanácsokat nyújtanak a minőségi műszaki feladat meghatározás és a további tervezés érdekében. Dolgoznak azon, hogy a közösség létrejöjjön egy korszerű, hozzáférhető és akadálymentes rehabilitációs tér, elsősorban a katonák, a háborús veteránok és családjaik számára, közölte Babiák Zoltán a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán. Kárpátalja tovább bővíti a támogatást és lehetőségeket a védelmezők és veteránok számára. A megfelelő szociális védelem, rehabilitáció, valamint a civil életbe való visszailleszkedés elősegítésére a régióban működik a védelem elnevezésű program. Ennek keretében csak 2026 első negyedévében több mint 14,5 millió hrivnya támogatást fizettek ki a veteránoknak. A program hatékonyabbá tétele érdekében több fontos módosítást is bevezetnek, hogy a segítség még jelentősebb legyen. Bővítették az éves pénzbeli támogatást azon védelmezők számára, akik harci cselekmények következtében rokkantságot szenvedtek. Emellett növelik a katonacsaládok közös pihenésére és egészségügyi feltöltődésére fordított forrásokat is. Mostantól a védelmezők családtagjaikkal, gyermekeikkel együtt vehetnek részt az üdülési programokban. Változott az üdülési költségek megtérítésének rendszere is az elesett hősök, hadifoglyok és eltűnt személyek családjai esetében. A jövőben nem csak egy családtag, hanem minden közeli hozzátartozó, házastárs, gyermekek és szülők jogosult lesz az éves támogatásra. A cél, hogy minden veterán és minden család érezze, nincsenek egyedül. A program a Semmit a veteránokról a veteránok nélkül elv alapján működik, figyelembe véve az érintettek igényeit. A bejelentés Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője tette közösségi oldalán. Az Ugzaliznica több mint 800 mobil óvóhelyet telepít országszerte. Ezek közül egy nemrég egy kalauz életét mentette meg Harkin megyében, számolt be róla a vállalat sajtószolgálata. A közlemény szerint a vasúti infrastruktúra elleni támadások növekedése miatt az Ugzaliznica fokozza dolgozói védelmét, ezért országos hálózatot alakít ki mobil óvóhelyekből. Ezeket saját erőből a vállalat üzemeiben gyártják. Az óvóhelyeket elsősorban a legveszélyesebb területeken helyezik el, olyan kulcsfontosságú létesítmények közelében, amelyek a vonatközlekedést biztosítják, valamint olyan állomásokon, ahol nincs kiépített állandó menedékhely. A mobil óvóhelyek lehetővé teszik, hogy riasztás esetén gyorsan fedezékbe vonuljanak az emberek, és védelmet nyújtanak a robbanásokból származó repeszek ellen. És ez nem csupán elmélet, a közelmúltban egy ilyen óvóhely Harkiv térségében megmentette egy kalauz életét, aki időben oda menekült egy veszélyjelzés után. A vasúti kocsit később teljesen megsemmisítette egy dróntámadás. A kezdeményezés az Ugzaliznica ellenálló képességi tervének része, amelynek célja, hogy még nehéz körülmények között is biztosítani tudják a folyamatos közlekedést, és maximálisan védjék az embereket. Emlékeztetnek, az idei eleje óta már mintegy 983 támadást jegyeztek fel a vasúti infrastruktúra ellen. Az időjárásról. Ma főként borús lesz az idő, csapadékra is számítani lehet, a maximum hőmérséklet 21 fok körül alakul. Ez a borús, csapadékos idő a következő két napban is velünk marad.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. A Válvető Iskolai Ligák Országos Projekt megyei fordulója több mint 2000 kárpátaljai diákot mozgatott meg, közölte a megyei katonai adminisztráció. Az Ungvári Tudományos Líceum pályáján rendezték meg az 5.-9. osztályos tanulók tömegsport jellegű futball tornáját, amelyen 22 csapat vett részt. A lány és vegyes csapatok a továbbjutást jelentő helyekért küzdöttek, a lányok mezőnyében az Augustin Volosin Líceum tanulói szerezték meg az aranyérmet, míg a vegyes kategóriában a Pelecsenyi Városi Tanács alá tartozó 68. zászlóalj hőseiről elnevezett Líceum csapata bizonyult a legjobbnak. Ez a két együttes képviseli majd Kárpátalját az országos döntőben. Ahogy korábban beszámoltunk róla, az Ungvári Kárpáti már a záró forduló előtt bebiztosította a második helyét a női kézlabda szuperligában. Bár a csapat számára a lembergi záró forduló már nem tartogatott különösebb tétet, a játékosok két kemény mérkőzést vívtak a bajnokkal és a bronzérmessel. Az első találkozón a Kárpáti magabiztos győzelmet aratott a kijevi Spárták ellen, a második meccsen a házigazda Hálicsánk ellen nem sikerült végig egyenrangú ellenfélként játszania, így a mérkőzés a hazaiak sikerével zárult. A bajnokság ezzel véget érte a Kárpáti számára, ám a csapatra még vár az Ukrán Kupa 4-es döntője. 2026. május 10-én Ungvár egy jelentős sport és társadalmi esemény központjává válik. Ekkor rendezik meg a Krajná Húsorod Maraton 2026 futóversenyt, amely idén egyértelműen jótékonysági célt szolgál. A szervezők a Kárpát-Taljai Veterán Központ fejlesztésére gyűjtenek támogatást. A rendezvény formátuma úgy lett kialakítva, hogy szinte bárki csatlakozhasson. A programban szerepel klasszikus maratontáv, félmaraton, 10 km-es futás, 4x5 km-es váltó, jótékonysági futás 2 km-en, gyermekfutamok 100 és 400 méteren. Aktuális műsorunkat a sportszemlét hallották.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання в ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Юла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нікінь кіш békesség. Istentől, ami mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Ámen. Örökkévaló Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálatelt szívvel áldjuk a Te örökké szent nevedet. Magasztalunk Téged a Te jóságodért, kegyelmedért, irgalmasságodért, azért a szeretetért, amelyet nap mint nap megtapasztalhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy megtartottál bennünket a mögöttünk lévő időszakban, a mögöttünk lévő estében, éjszakában. Te voltál az, aki oltalmaztál, betakart a Te gondviselésed bennünket. És Urunk, kérünk, hogy Te légy velünk a mai napon is. Te vezess bennünket, Te mutass számunkra utat, nyitogasd meg a mi lelki szemeinket, hogy megláthassuk, mi a Te akaratod, mi az, amiben formálni kívánsz bennünket, mi az, amiben tanítani akarsz. Köszönjük, Urunk, hogy nap mint nap elkészített számunkra az igei útmutatót, az ige biztató szavait, megajándékozol a Te kijelentéseddel. Így köszönjük meg, Urunk, azt, hogy ma is összegyűjtöttél bennünket, hogy a Te néped lehetünk, ismerhetünk Téged, Krisztusban valóban gyermekétként kiálthatunk hozzád. Kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, szent lelkedet terjeszt ki ránk, munkálkodj bennünk, szólíts meg bennünket. Jézus Krisztusért, ami megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Isten igéit Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből szeretném felolvasni, a 8. fejezetből az első 8 verset. Amíg Isten igéit felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 8. fejezetből, az első 8 versből így szól hozzánk Isten igéje. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig a lélek szerint a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen. Egy nagyon izgalmas igeszakasz a mai is, ahogyan a római levélben ezek a fejezetek, ezek a perikópák, amelyeket napról napra olvasunk, és amelyek előttünk vannak a Szentírásból, a maguk módján mindegyik rendkívül izgalmas, rendkívül mélyen szántó gondolatok vannak benne, amelyek hitünknek az alapjait fektetik le, és amelyek kell, hogy biztassanak, bátorítsanak bennünket. A mai napon egy olyan ige szakasz van előttünk, amelyben látható vibráció van abban, hogy felragyogtatja Isten kegyelmének nagyszerűségét, ugyanakkor a vége, a felolvasott ige szakasznak a vége újra csak arról beszél, hogy ennek a választása, a felajánlott kegyelemnek a választása, a test és a lélek közötti választás, az az embernek a felelőssége. Az emberre van bízva, az ember az, aki a kettő között el tudja dönteni. A kettő között választani tud, hogy mi szerint éljen. Mi az, ami meghatározza az ő gondolatait, cselekedeteit, életvitelét, életszemléletét. Mi az, ami meghatározza a jelenét, és mi az, ami reménységgel tudja eltölteni a jövőre nézve. És érdemes így tekinteni erre az ige szakaszra, és sokszor saját magunkat is így felfedezni, keresztény emberként is hangsúlyozom, hogy Pál apostol kétséget kizáróan keresztényként, Krisztusba oltva küzd ugyanazokkal a gondolatokkal, amikkel sokszor mi magunk is küzdünk. Hogy bár ott van a lélek, ott van a léleknek a vezetése, a szabadság, amire a lélek hív, de ott van a test is. És nagyon sokszor a test kíván uralkodni, és a test kíván bennünket visszahúzni, és kényszeríteni arra, hogy a test szerint gondolkodjunk. És sokszor nem tudunk ebből szabadulni. Sokszor nem tudjuk ezt oldalra tenni. Nem tudjuk levetkőzni, mert testben vagyunk. Mert testben vagyunk. Pedig az élet lelkének törvény egészen másról beszél. Számtalan olyan beszélgetésnek lehetünk, mi magunk is tanúi, számtalan olyan okfejtésnek, jövőlátásnak, vagy jövőtervezgetésnek lehetünk mi magunk is részesei, amelyikben ott vannak a kétségek bennünk, hogy hogyan, miképpen, mi lesz, mi fog történni, hogyan lehet majd az előttünk álló kihívásoknak megfelelni. És meglátjuk ebben azt, hogy test szerint gondolkodunk? Fel tudjuk fedezni, merjük-e felfedezni azt, hogy sokszor mennyire gyarló módon visszahúz bennünket is, még keresztény embereket is, visszahúz a testi gondolkodás, a test szerint való gondolkodás. Pál apostol itt egy örömhírrel kezd, egy öröm üzenettel kezdi, amikor beszél a test és a lélek küzdelméről, amikor felfedezi, felfedezteti az olvasókkal is azt, hogy milyen nagy hatalma van a testnek az ember életében, és kétségbeesve kiálthat fel, hogy kiszabadít meg engem a halálnak testéből, a halálra ítélt testből, amelyben mindig ott lesz annak a nyomorúsága, hogy a test szerinti gondolkodás, a test szerinti élet, ami előttem van, annak a vége, annak az összessége sosem lesz pozitív, végkimenetelő, eljut odáig, hogy Krisztusban meglátja és megláttatja a szabadítást. És ezzel kezdi a 8. fejezetet, ennek a nagyszerű felismerésével, ennek az örömhírnek a meghirdetésével. És kérem, hogy először ezt egy kicsit próbáljuk a saját életünkben is valósággá tenni, elhinni, örömmel fogadni. Örömmel fogadni, mert igazából semmi másat nem tehetünk. Semmi másat nem is kell tennünk, mint azt, hogy örömmel fogadjuk azt, amit az Isten készített el. Nincs semmi kárhoztató ítélet. Nincs semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. És itt nem csak arról van szó, hogy valamilyen módon meg tudunk szabadulni a bűntudattól, valamilyen módon az elkövetett hibáinkra találunk magyarázatot, hogy egy kis feloldást, hanem Krisztusban felfedezni azt, hogy az Isten eltörli mindazt az emberi, a testi dolgokat, amelyek nap mint nap meghatároznak bennünket. Semmilyen ítéletet nem kíván az Isten ellenünk felhozni. Semmilyen vádat, semmilyen olyan ítéletet, amelyben kitűnne, amelyben előtérbe kerülne az, hogy mi testiek vagyunk, gyarlóak vagyunk. Semmilyen kárhoztató ítéletet az Isten nem akar ellenünk felhozni. Akik Krisztusban vannak, akik Krisztusban vannak oltva, akik Krisztusban újjászülettek, semmilyen ítélet, semmilyen kárhoztatás nincs ellenük. És kedves testvérek, érezzük meg ennek a nagyszerűségét, ennek a kijelentésnek, ennek az örömhírnek a nagyszerűségét, amellyel az Isten keres bennünket, és amelyet valóban életünknek minden szakaszában újra és újra fel kell eleveníteni. Nem azért, hogy mentegessük magunkat, hanem hogy felismerjük, hogy ez a szabadítás, amelyik Krisztusban történt meg, az valóban a miénk. Tökéletlenségünk, bűneink mindennapi halmozása ellenére, ami jelen van a mi életünkben, az Isten úgy fordul felénk, az Isten azzal az indulattal közeledik hozzánk, hogy én nem akarlak téged bántani. Én nem akarok neked rosszat. Nincs semmilyen kárhoztató ítéletem feléd. És ezt, kedves testvérek, saját magadra értsd. Nincs az Istennek kárhoztató ítélete azok felé, akik Krisztusban vannak. Akik Krisztusban hisznek, akik Krisztus szeretik, akik Krisztusra tekintenek reménységgel. Semmilyen kárhoztató ítéletet nem akar az Isten ellenünk fordítani. Semmilyen haraggal, semmilyen bántó szándékkal nem közelít. És kedves testvérek, megértésnek a kulcsa az az, hogy az övéi vagyunk. Hogy Krisztusban valóban az Istenhez tartozunk. És fontos azt is meglátni, hogy az Isten pontosan tudja, pontosan látja, amit mi olyan nehezen tudunk elfogadni, hogy képtelenek vagyunk megfelelni a törvénynek. Képtelenek vagyunk minden igyekezetünk ellenére, minden jó szándékunk ellenére teljesen az Isten szerint élni. Csak törekszünk erre, csak törekedni tudhatunk erre. A test erőtlensége, erről beszél itt Pál apostol, a test erőtlensége miatt képtelenek vagyunk megmaradni az Isten tanításában, az Isten parancsolataiban, és lesz hatalma, és van hatalma a test gondolatainak, a test cselekvésének, a test bűneinek valamennyünknek az életében. De ez nem veszi el, és nem szabad, hogy elvegye annak a valóságát, hogy Krisztus, ahogyan itt Pál apostol is írja, hogy azért adta oda az ő fiát engesztelő áldozatul, hogy bennünket ebből a nyomorúságból kiszabadítson. Megfizette az árát, eltörölte a véteknek a valóságát, és most már valóban Krisztusban lehetünk szabadok. Az Isten a maga nagyvonalú, tékozdó szeretetével közelít hozzánk. Még akkor is, amikor nem ismerjük őt, akkor is, amikor sokszor ismeretlenül, tudatlanul vétkezünk Isten ellen, vagy fele barátaink ellen, de akkor is, amikor már pontosan tudjuk és értjük, hogy mit jelent Krisztus áldozata. Akkor is nagyvonalúan megszavazza számunkra a kegyelmet. Megszavazza számunkra azt, hogy nincs kárhoztató ítélet ellened. Úgy, hogy már Krisztusba oltva még mindig érezzük saját testünkben azt a nyomorúságot, hogy hajlamosak vagyunk gyűlölni fele barátunkat és gyűlölni az Istent. És ennek talán, ennek a megértéséhez, hogy mi itt az Isten szándéka, mi az Isten terve mindezzel, egy példázatot szeretnék kiragadni a Jézus tanításaiból. Biztosan emlékszünk sokan arra a történetre, amikor egy szolga adós volt 10 000 talentumnyi pénzzel az urának, és amikor nem tudta azt megadni, könyörgött az úrnak, hogy engedje el neki. És megesett az úrnak a szíve, a királynak a szíve ezen az emberen, és elengedte neki a hatalmas adósságot. És amikor ez a szolga megy ki a király elől, akkor találkozik egy szolgatársával, aki 100 dénárral adós, és nem tudja neki elengedni, és követeli rajta vissza azt, amivel azt tartozik neki. És amikor az úrnak a fülébe jut az, hogy hogyan cselekedett ez a szolga, akkor újra megfordítja ezt a kegyelmi állapotot, ezt az elengedést, és számon kéri rajta azt a hatalmas, behajthatatlan összeget, amivel ő is tartozik. Tehát az Isten megszavazza számunkra azt, hogy elenged. Elengedi a mi kárhoztató ítéletünket. Az Isten úgy közeledik hozzánk, hogy volt, ami volt, tettél, amit tettél, ha itt vagy, ha jöttél hozzám, ha közösséged van velem, akkor elengedem. És valahol erről, kedves testvérek, a testnek a nyomorúsága, a testben való létnek a nyomorúsága az az, amit megmutatkozik ebben a szolgában, amikor kimegy, és meglátja a szolgatársát, és nem tud könyörülni. Az, aki átéli a kegyelmet, nem tud kegyelmet gyakorolni. És ez az a valóság, amit sokszor olyan nehéz nekünk, keresztényeknek is, Krisztusban bízó, Krisztusban hívő embereknek is megélni, hogy azt a nagy vonalóságot, azt a kárhoztató ítélet mentességet, amivel az Isten megajándékoz bennünket, hogy nem rovom fel a másiknak a bűnét, nem akarom megbüntetni a másikat, nem akarok rosszat a másiknak, a másik embernek, felabarátomnak, nem követelem rajta az ő tartozását, hogy ezt sokszor nem tudjuk megtenni. És ezért figyelmeztet Pál apostol, hogy test vagy lélek szerint kívánunk-e élni. Mert ott van az Isten kegyelme. Ott van a testnek a valósága, a bűnnek a valósága, amelyik rabul tud ejteni, és kíván rabul ejteni, és kíván uralkodni felettünk. És ott van a szabadulásnak a lehetősége, a lélek által, az a nagyszerű felismerés, hogy mentesek vagyunk Jézus Krisztusban, az élet lelkének törvénye felszabadít bennünket. Békességet ad az Istennel. És tudunk-e mindezek után lélek szerint élni? Tudunk-e lélek szerint cselekedni? És nem hagyjuk, hogy a test uralkodjék. Megvan a testnek is a maga törekvése szüntelenül, és látjuk, hogy itt nagyon élesen fogalmaz Pál apostol, amikor azt mondja, hogy a test törekvése a halál. A test törekvése az ellenségeskedés az Istennel. És jó lenne, hogy olyan egyszerű lenne ez, hogy csak azokat a testi bűnöket azonosíthatnánk itt be, amelyek olyan jól körülírhatóak, amelyek láthatóak, gondolhatunk akár a fő bűnökre, bujaság, torkosság, lustaság, harag, irigység, amelyek úgy jól látható testi dolgok, hogy az emberben megfogalmazható bűnök, meglátható bűnök, amelyeket többé-kevésbé mi magunk is úgy ítélünk meg, hogy helytelen az Isten igazságával szemben. Ennek valóban a vége a halál, a bűnzáloga a halál. De ez a testi gondolkodás, ez a test szerint való élet sokkal inkább érvényes oly módon az ember életére, amikor ki akarja magát ragadni az Isten lelkének a vezetése alól, és test szerint gondolkodik, én irányítok. Még akkor is, hogyha a legjobb szándék vezet, ha a legjobb felismeréseket akarom megvalósítani, a legjobb látást akarom megvalósítani ebben az életben, testi törekvés, hogyha nincs benne az Isten lelke. Testi vágyakozás, testi indulat, ellenségeskedés az Istennel, ha nincs ott az Isten lelkének a vezetése. Ha test szerint élek, test szerint gondolkodom, test szerint tervezek, és nem az Isten lelke szerint. A test nem tud Isten törvényének megfelelni, és nem is akar neki engedelmeskedni, és ez a legnagyobb nyomorúsága emberi életünknek, hogy folyamatosan ott van bennünk az a lázadás, a lázadásnak a csírája, amelyet első szüleinktől kezdve megtapasztalhatunk az emberiségnek az életében. Ebből a nyomorúságból akar az Isten bennünket felszabadítani, kiszabadítani, és a lélek által életre vezetni. Lehet élni a lélek által. A lélek törekvése, így olvassuk, élet és békesség. És újra csak visszautalnék arra a példázatra, amelyet az előbb elmondtam, ahogyan ez a kegyelmet nyert ember odaáll az ő szolgatársa mellé, odaáll felebarátja elé, mellé, szembe vele, mi az, amit tudok adni neki. A számonkérés, a fenyegetés, az adósságnak a behajtása, hatalmamnak a megnyilvánulása, vagy az, amit tudok vinni elé a lélek által, az az élet és a békesség. És kívánom, kedves testvérek, hogy úgy tudjon bennünk munkálkodni az Istennek szent lelke, hogy az örök életnek bizonyosságát, az örök életnek teljességét, és az Istennel való békességet tudjuk megélni a mindennapjainkban. Éljünk a lélek szerint, nem pedig a test szerint. A lélek szerint, amelyik képes bennünket tanítani, amelyik akar bennünket vezetni, amely akar bennünket Isten útján megtartani, Isten akaratában vezetni, az ő igazságában, az ő szentségének megismerésében, az ő országának kiterjesztésében, építésében akar használni bennünket. A lélek törekvése, a lélek vezetése az, az élet és a békesség felé törekszik. Az ő békességének a megragadását, az ő békességének a kiteljesedését kívánom, hogy az Isten lelke végezze el bennünk, szemben mindazzal, ami emberi, és ami e világból való, és ami e világban megszokott, a világban működő törvény, mert vannak itt törvények, nem kell ezt félreérteni, van a testnek törvénye, csak annak az eredménye a halál. És van a léleknek törvénye, az élet lelkének törvénye, amely el tud bennünket juttatni az örök életre, a békességre, és amelynek a megélését és hirdetését hiszem azt, hogy az Isten valamennyiünkre rábízta. Nem szavakban, hanem az élet vitelünkben, az Isten dicsőségére való élésünkben, cselekvésünkben, mindennapjainkban. És kívánom, hogy így vezessen bennünket az örökkévaló Istennek lelke, hogy hirdetni tudjuk azt az életet, amely Krisztusban van, és azt a békességet, amely Jézus Krisztus által a miénk lehet. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenem, kérünk lelkednek vezetéséért, hogy az igaz úton vezess bennünket. Te ismertest fel velünk a bűnnek csalárdságát, ismertest fel velünk testünknek gyarlóságait, testi gondolkodásunknak gyarlóságait. Kérünk, Urunk, hogy taníts bennünket élni a lélek szerint, a lélek erejével, a lélek vezetésével. Könyörgünk, Urunk, hogy tarts meg bennünket a Te ismeretedben, és ne engedd, hogy eltávolodjunk tőled. Ne engedd, hogy ahogyan a bolygó a nap körül keringve, olykor távolabb kerüljön tőled. Távolabb kerüljön tőled a mi életünk, távolabb kerüljön tőled a mi gondolkodásunk, cselekvésünk. De még ennek nyomorúságában is, Urunk, hisszük és valljuk, hogy el nem szakíthat tőled senki, és semmilyen erő, semmilyen hatalom, mert tiéd minden hatalom menjen és földön. Köszönjük, Urunk, hogy megajándékoztál bennünket Jézus Krisztusban a te ismereteddel, a te békességeddel, a te szereteteddel, a te kegyelmeddel. És köszönjük, Urunk, hogy ez örök szövetség. Nem rajtunk áll, nem a mi érdemeinkért adod, hanem Krisztusért. És még ha elbukunk is, kiálthatunk hozzád, és várhatjuk azt, hogy te visszafogadsz magadhoz, vonzol önmagadhoz. Így kérünk, Urunk, hogy nap mint nap, ha tudjuk megharcolni a lélek által a hitnek nemes harcát, hogy mindenben és mindenkor a te dicsőséged ragyogjon fel, a te országod épüljön ebben a világban, mely nem akar róla tudomást venni, mely nem akar téged követni, mely ragaszkodik a maga testi gondolkodásához, törvényeihez. Kérünk, Urunk, hogy őrizd meg bennünket ebben a világban, őrizd meg a te népedet, gyermekeidet. Jézus Krisztusért, ami megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánok mindenkinek. Áldás békességet.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Чернига Дюла, református лекіпастор.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Чернига Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: ручні рулети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалили.

0: Вітання радіослухачам та вашої уваги новини з спорту. У матчі відповіді півфіналу Ліги Чемпіонів Парі Сен-Жермен на виїзді зіграв 1-1 з Баварією та за сумою двох зустрічей вдруге поспіль пробився до фіналу турніру. Паржани шокували господарів вже на старті. Кварацелія перехопив м'яч на своїй половині, пройшов лівим флагом і викотив під удар Дембеле 0-1. У другому таймі мюнхенці знову пішли вперед, однак ПСЖ стримував атаки. Лише у компенсований час Гаррі Кейн скоротив відставання, та цього виявилося замало. Часу не залишилося. Нагадаємо, першим фіналістом турніру став Арсенал, який обіграв мадридський Атлетіко. Сьогодні ввечері стане відомо, які команди вийдуть до фіналів Ліги Європи та Ліги Конференції. Доля путівок у фінал вирішиться у двох надзвичайно напружених протистояннях. На одній з гілок сітки відбудеться справжнє дербі – прем'єр-ліги. Астон Вілла на домашній арені намагатиметься відігратись в дуелі проти Ноттінгем Форест. В іншій парі португальська Брага вирушає до Німеччини з перевагою в один м'яч, здобутою у драматичній кінцівці першого матчу проти Фрайбурга. Крістал Пелас за крок до фіналу у Лізі Конференції. Лондонський колектив почувається досить впевнено. Завдяки виїзній перемозі з рахунком 3-1 на Шахтарем, Орли вже однією ногою у фіналі, що відбудеться в Лейпцигу. А Страсбург перед власними вболівальниками намагатиметься надолужити мінімальне відставання в один гол від Раю Валікано. У неділю 10 травня Барселона прийматиме Реал Мадрид. Наразі каталонська команда впевнено лідирує в іспанському чемпіонаті, випереджаючи мадридців на 11 очок. Цей матч стане особливим із візуальної точки зору. Гравці Барселони вийдуть на поле в спеціальній лімітованій формі, на якій замість звичного спонсора буде зображено логотип популярної американської співачки Олівії Родріго. Цього року це буде вже третя зустріч двох грандів. У першому колі чемпіонату на Бернабеу сильнішим виявився Реал. Однак у фіналі Суперкубка Іспанії Барселона взяла реванш, здобувши перемогу з рахунком 3-2. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szív ritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
3: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a rádió hallgatókat, napi aktualitások című műsorunkat hallják, Bekfi Mária vagyok. A frontszolgálatból rövid pihenőre hazatérő két védő, Jaroszláv és Vaszilij Hublik ellátogatott Babják Zoltán polgármesterhez. Beszéltek a 65. önálló gépesített zászlóalj mindennapi kihívásairól. Elmondták, hogy a háborúban az életet nem csak a bátorság, hanem egyre inkább a technológia is védi. A katonák támogatást kértek egy adománygyűjtéshez, amelynek célja Csújka 3.0 drónérzékelő készülékek beszerzése. Ez az eszköz lehetővé teszi az ellenséges drónok időben történő észlelését, ezzel közvetlenül hozzájárulva a katonák életének védelméhez. Nyilvános adománygyűjtés indult, amelyhez Babják Zoltán is hozzájárult egy saját adománnyal. A támogatáshoz védőink banki átutalási lehetőségeket is megadtak, melyet a polgármester Facebook oldalán megtalálnak. Minden adomány nem pusztán segítség, hanem egy konkrét lépés a védőink biztonságának erősítéséért. Védőink emellett újabb karjelvényekkel is bővítették a gyűjteményüket, amelyek a harci bajtársiasságot és az egyes alakulatok történetét jelképezik, közölte a Beregszászi Kistérség polgármestere Facebook oldalán. Állásbőrzét tartottak Ungváron tegnap, közölte a Kárpátaljai megyei tanács. A rendezvényt azzal a céllal szervezték meg, hogy kapcsolatot teremtsenek a munkaadók és az álláskeresők között, valamint bemutassák a régióban elérhető szakmai és képzési lehetőségeket. A szervezők tájékoztatása szerint fontos, hogy a fiatalok és a tapasztalt szakemberek egyaránt helyben találjanak munkalehetőséget és szakmai fejlődési perspektívát. A program keretében IT, energetikai és gyártóipari vállalatok is bemutatták állásajánlataikat. Emellett tájékoztatást nyújtottak az aktuális képzési lehetőségekről, az átképzési programokról, valamint a kezdővállalkozók számára elérhető mikrohitel és támogatási konstrukciókról. A megyei tanács közleménye szerint Kárpátalja az elmúlt időszakban számos áttelepült vállalkozást fogadott be, ami új munkahelyek létrehozását és az ipari infrastruktúra fejlődését is elősegítette. Külön hangsúlyt kapott az ipari parkok szerepe, amelyek a régió gazdasági fejlődésének egyik meghatározó elemévé válhatnak. Kárpátalja tovább bővíti a támogatást és lehetőségeket a védelmezők és veteránok számára. A megfelelő szociális védelem, rehabilitáció, valamint a civil életbe való visszailleszkedés elősegítésére a régióban működik a védelem elnevezésű program. Ennek keretében csak 2026 első negyedévében több mint 14,5 millió hrivnya támogatást fizettek ki a veteránoknak. A program hatékonyabbá tétele érdekében több fontos módosítást is bevezetnek, hogy a segítség még jelentősebb legyen. Bővítették az éves pénzbeli támogatást azon védelmezők számára, akik harci cselekmények következtében rokkantságot szenvedtek. Emellett növelik a katonacsaládok közös pihenésére és egészségügyi feltöltődésére fordított forrásokat is. Mostantól a védelmezők családtagjaikkal, gyermekeikkel együtt vehetnek részt az üdülési programokban. Változott az üdülési költségek megtérítésének rendszere is az elesett hősök, hadifoglyok és eltűnt személyek családjai esetében. A jövőben nem csak egy családtag, hanem minden közeli hozzátartozó, házastárs, gyermekek és szülők jogosult lesz az éves támogatásra. A cél, hogy minden veterán és minden család érezze, nincsenek egyedül. A program a Semmit a veteránokról a veteránok nélkül elv alapján működik, figyelembe véve az érintettek igényeit. A bejelentés Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője tette közösségi oldalán. Lengyelország délkeleti részén már több napja tombol egy kiterjedt erdőtűz. Az erős szél és a száraz időjárás miatt a lángok gyorsan terjednek, eddig mintegy 100 hektárnyi erdős terület égett le. A tűz elleni küzdelem, amelyben közel 300 tűzoltó vesz részt, tragédiába torkollott. Egy az oltásban résztvevő helikopter lezuhant és megsemmisült, a mentőszolgálatok megerősítették a pilóta halálát. A tüzet tegnap sikerült lokalizálni, azonban a veszély még nem múlt el. A szakemberek továbbra is figyelik a területet, között drónok segítségével keresik az újabb gózpontokat. A baleset okait jelenleg vizsgálják, miközben a helyszínen a munka folyamatosan zajlik. Az időjárási előrejelzések egyelőre nem kedvezőek, a száraz idő tartós marad, ami jelentősen megnehezíti a tűzoltók munkáját. Az időjárásról. Ma főként borús lesz az idő, csapadékra is számítani lehet, a maximum hőmérséklet 21 fok körül alakul. Ez a borús, csapadékos idő a következő két napban is velünk marad.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. A Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján a Paris Saint-Germain idegenben 1-1-re végzett a Bayern Münchennel, és ezzel a párharc összesítésében másodszor egymás után jutott be a fináléba. A párizsiak már a meccs elején sokkolták a hazaiakat, Kvaratskhelyi labdát szerzett a saját térfelén, végig száguldott a bal oldalon, majd tökéletesen tálalt Dembélé elé, aki azonnal bevette Neuer kapuját. A második félidőben a Bayern újra nagy erőkkel támadott, de a Paris Saint-Germain állta a rohamokat. A hosszabbításban Harry Kane ugyan szépített, de ez kevésnek bizonyult, idő nem maradta a fordításra. Mint ismerte a döntő másik résztvevője, a londoni Arsenal, amely legyőzte az Atletico Madridot. Ma este kiderül, mely csapatok jutnak be az Európa Liga és a Konferencia Liga döntőjébe. Az Európa Ligában két rendkívül szoros párharc dől el. Az egyik ágon egy igazi Premier League rangadó visszavágóját rendezik. Az Aston Villa hazai pályán próbálja megfordítani a Nottingham Forest elleni párharcot. A másik ágon a Braga egy gólos előnnyel utazik Németországba, miután az első meccs hosszabbításában drámai körülmények között győzték le a Freiburgot. A Konferencia Ligában a Crystal Palace kényelmes helyzetből várja a folytatást. A londoni sasok 3-1-es idegenbeli sikerükkel egyik lábukkal már a lipcsei döntőbe érezhetik magukat a Sáktár ellen. Sokkal nagyobb a feszültség a francia-spanyol összecsapáson, ahol a Strasbourg hazai közönség előtt igyekszik ledolgozni egy gólos hátrányát a Rayo Vallecano ellen. Május 10-én vasárnap a Barcelona a Real Madridot fogadja. A katalán csapat jelenleg 11 ponttal vezeti a spanyol bajnokságot a Real Madrid előtt. A Barcelona egy különleges, limitált kiadású mezben lép pályára, amelyen az amerikai énekesnő Olivia Rodrigo logója szerepel majd. A két együttes idén már harmadszor találkozik. A bajnokság első körében a Real Madrid nyert 2-1-re a Bernabeu-ban. A spanyol szuperkupa döntőjében viszont a Barcelona vághatott vissza egy 3-2-es győzelemmel. Aktuális műsorunkat a sportszemlét hallották.
2: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból.
6: meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
7: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92,1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван.
8: 2026. május 7-e 15:16 perccel. Köszönjük a rádió hallgatókat, a különkiadás csütörtökiadása, szóval köszöntöm mindenkit, sziasztok, jó reggelt István.
9: Jó reggelt, én is üdvözlök mindenkit. Hát tegnapi nagy meleghez képest, vagy extra meleghez képest talán egy picit visszafog mai napon az időjárás.
8: Én már láttam felhőket, és azt jelenti, hogy amit ígérnek, az áthon meg fog történni. Ma már nincsen csepelékre utalójelzés a időjóslásban, de felhőkre van.
9: Felhők, igen. Délután 2-re talán esni fog a Beregszász környékén az eső, még hogyha előre tekintünk, akkor holnap, hát reggel vagy hajnal, nem tudom ki, hogy nevezi az 5 órát, mármint akkor a reggeli órákban, tehát akkor még van rá esélyünk, és utána valóban eltolják az egészet hétfőre meg kedre. Hát nagyon kellene az eső.
8: Igen, hát az elmúlt napokban hallhattátok a Volóc vonzás körzetében lévő mintegy 75 hektárnyi erdőtüzet, amely gyakorlatilag tegnap előtt délután valamikor 4 órakor jelent meg, és azóta azért jelen pillanatban ma reggeli állás szerint 368 munkást mozgatott meg, több mint fél száz technikát, és rengeteg önkéntes, ezeken belül majdnem 100 önkéntes helyi önkéntes állt bele a munkába, és a mai jó hír, hogy éppen percekkel ezelőtt tette ki a DSNS, hogy sikerült lokalizálni ezt a tüzet, úgyhogy 75 hektár mennyiségben azért volt ijegység és volt rémület, illetve most jött egy új információ, hogy Rovno megyében szintén az erdőtűz okoz igazán nagy felfordulást, több mint 1000 fogyasztó van áram nélkül, és rengeteg lakóház is veszélyben van, úgyhogy feltétlenül aki lakoltatás is kérdésben van. Zajlik,
9: igen, vidékünkön, tehát amikor a nagy hírekben látjuk, akkor olyan távolinak tűnik egy görögországi, egy ausztráliai, egy kaliforniai erdőtűz, látjuk a hatalmas károkat, látjuk az embereknek a riadságát, tehát addig még ott is messze van, és hát az erdő, nevezzük így nagy, jó, tudjuk, Beregszászban van kis erdő is, de hogy akkor az olyan távoli, meg ott gomolyog, de amikor már a házhoz ér közel, vagy amikor valóban épített nagyon fontos létesítményeket veszélyeztet, akkor az ember hát egyszerűen észreveszi, hogy ő még odébb tud menni, de a teljes vagyonát nem tudja elpakolni, tehát valamennyi befér az autóba talán, de tehát hatalmas károkat tud okozni.
8: Az volt ijesztő, amikor valaki járt már Horvátországba, akkor láthatod, hogy milyen szigeteken, milyen fenyvesek vannak, és mekkora szárazság van. Azon gondolkoztam, hogyha egy cigarettát, csiket eldobnád, leégne az erdő, és a helyiek nagyon attól félnek, hogy gyakorlatilag...
9: Ez be is következik?
8: Igen, egyszer láttunk egy tűzi játékot, amit a helyiek, turisták generáltak, és üvöltve szaladtak a helyi lakosok a üdülőparadicsomon belül minden irányba, hogy azonnal hagyjátok oda, kap egy szikrát az erdő, az egész sziget képes leégni. Úgyhogy a helyieknek van félelem érzetük a témában, és a turistának persze nincs, és sajnos éppen tavaly előtt volt erre precedens, hogy turista paradicsom szakaszok kaptak lángra az erdőtűz miatt. Úgyhogy a szárazság az ott talán természetesebb hatású, de amikor Kárpátalján, Volócon, a Borzsavas, a gerincén beszélünk hasonló eseményekről, teljesen rémisztő meg ijesztő, hogy ez most már hozzánk is elért, mert ugye Kárpátalja jelentős százaléka erdőbe borított terület, és ahol Volócról beszélünk, ott ugye rengeteg fenyves van, és a beteg fenyvesből is van rengeteg, több hektárnyi, úgyhogy rémisztő és rémisztő dolog ez. De úgy gondoltuk, hogy foglalkozunk a témával kicsit erősebben, és sikerült elérnünk Ági Lászlót, a Kárpátaljai Erdészeti Központ vadászati részlegének vezetőit, erdőmérnököt, aki friss információkkal szolgál majd nekünk, és kicsit a helyzetet is kielemezzük, hogy mi történt a háttérben, és milyen következményei vannak, és persze milyen gyógyulási folyamatokról is kell számolnunk, mert a tűz talán most már nem fog tovább terjedni, de azért a 75 hektár azért az egy óriási seb Kárpátok gerincében.
9: Így van, illetve csak gondoljuk bele, tehát a fenyőfák azok bőven túlélnek bennünket.
8: Tehát a 70 évre telepítik őket, igen.
9: Igen, tehát hogy az ami most leégett, akkor az valóban, ahogy fogalmaztál, egy hatalmas seb marad, és ez a seb ez elég, elég lassan fog gyógyulni. Jó, az erdő léptékéhez, vagy az erdőnek az életéhez képest ez lehet, hogy csak nagyon rövid időnek telik, de egy emberi léptékhez képest mindenképpen hatalmas kárról van szó.
8: Több témával válunk benneteket, Ági László után pedig Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgált kommunikációs vezetővel beszélgetünk majd a tervünk szerint. Témánk pedig a Szeretet Híd program sorozat, amely jövő hét május 15-16, azaz péntek szombaton zajlik majd a Kárpát-medencében, és több mint 12 ezer fő csatlakozott már az akcióhoz, és több kárpátaljai közösség is rajta van a listán, úgyhogy e kapcsán is beszélgetünk majd a Zemmeresznek a kommunikációs vezetőjével.
10: Сьогоднішній гості нашої передачі Василь Агій, начальник відділу мисливства філії Карпатський лісовий офіс ДП «Ліси України», та Жофія Добіш-Лучки, керівник відділу комунікації Угорської реформатської служби допомоги.
8: 095-7097-097 SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat, határinformációt, és örömmel veszünk, és persze akár lehet kérdezni, hozzászólni témáinkhoz, illetve akár témákat is ajánlani. Megyünk tovább a háttérben, Bogi énekel, ez pedig a Parfüm, jövünk vissza.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en, ahogy ígértük, egy újabb beszélgetéssel folytatjuk műsorunkat.
2: A vonal másik végén köszöntjük Ági Lászlót, a Kárpátaljai Erdészeti Központ vadászati részlegének vezetője, erdőmérnök. Знамена взяску Василь Ахи, начальник відділу мисливства філії Карпатський лісовий офіс ДП «Ліси України». Üdvözöljük műsorunkban, hall-e bennünket?
3: Szép jó napot kívánok minden kedves hallgatóknak!
1: 75 hektár a Borzsahavas lejtőin, Vodavuck vonzás körzetében több mint 368 tűzoltó, illetve katasztrófa védelmi munkatárs küzd többedik napja. Mit kell tudnia erről az esetről, mi volt az előzménye és mi az, ami történt az elmúlt napokban?
3: Hát az előzménye ez a rendkívüli aszályi időjárás, ami több éve ismétlődik már, 4-5 éve sajnos ilyen tavaszunk van, hogy ültetés, vetés után több hétig, akár másfél hónapokig is nincs egy csepp eső se. Kárpátok harmadik, negyedik csoporthoz tartozik a tűzvédelmi szabályozás szerint, az erdőszabályozás szerint a fenyvesek a második csoporthoz tartoznak, ők veszélyesebbek a tűzvédelmi szempontokból. Sajnos a tapasztalat és az utóbbi évek esetei azt támasztják alá, hogy a tűz eseteknek 90%, több mint 90% az emberi. Szeretném gondolni, hogy a hanyagság, hogy nincs szándékos gyújtogatás. De a hanyagság és az ember jelenléte, ez mindig ott volt a tűzeseteknek a forrásában. A most aktuális és katasztrofális eset, 75 hektár, ez ilyen nagyon ritka, évek óta nem volt ilyen terjedelmes tűzeset. Ennek a tűzesetnek a kialakulásán még fogják kutatni a szakértők, hogy mi okozhatta. Sajnos most az egész eset arra utal, hogy itt is emberi jelenlétén nélkül nem jött létre ez a tűz.
2: Mi az, ami most konkrétan történik ezen a területen? Oltási munkálatok folynak-e még, és milyen további lépések várhatóak?
3: Hál' Istennek lokalizálták a tűz nem terjed, második napja az a 75 hektár, jelentenek a tűzoltók és az erdészek is, úgyhogy most ennek a magvát kell eloltani, hogy szikra, szél, tűz ne terjedjen tovább.
1: Lokalizálás fogalma, amikor egy mezőgazdasági terület ég, akkor tudjuk, hogy körbe szántják és ezzel lokalizálják a tüzet sok esetben. Na, egy erdő esetében, ahol a hegyek, dombok vannak és a borzsavasak gerince, akkor is 1400 méteres csúcsokat is jelent, úgyhogy nem egy kis dombságról beszélünk. Mi ilyenkor a feladata a katasztrófa védelmi szakembereknek, a tűzoltóknak, az erdészeknek?
3: Hát körbe, úgy mondjuk mineralizálni a terepet, hogy szélgerébjéni a száraz avart, a száraz ágakot, a leveleket, hogy ne tudjon a tűznek ne adni táplálékot, hogy tovább terjedjen, és utána szorítani, oltani tovább, hogy fényképeken is láthatják a hallgatók, hogy milyen terepen kell ott cselekedni. Nincs olyan technika még, ami oda fel tudna jutni. Csak kézzel, lábba a emberi erőkkel tudjuk ezt megoldani, és itt is meg szeretném köszönni azt az odaadó szakértő munkát a tűzoltóknak, azt a több száz önkéntes civil személyek segítségét, akik tényleg önként jöttek segíteni az erdészeknek, a tűzoltóknak. A mentőszolgálatok jelenlétét, mert kisebb idő folyamatig is ott lenni, abba füst mérgezést is kaphat az ember. Erre kell a legjobban vigyázni, hogy ne legyen ennek a tűz esetnek emberi áldozata is. Már mondva, ezért szakértő hozzáállásokat szeretném meghálálni ezúton is.
2: Mi történik ezután? Tehát az aktív oltási szakasz lezárul, gondolom a vizsgálatot elrendelik, azután mi történik az erdőbe, tehát ebben a területtel milyen emberi gondozásra vagy regenerációra szorul, mennyi idő alatt regenerálódhat egy ilyen terület?
3: Hát utána jönnek a felmérési munkák, a tűzoltói szervek fogják kutatni az esetnek az okát, hogy miért lett alakult ez a tűz ki. Az erdészeti mérnöki szakmunkások meg fogják, elég felmérik a kárt, hogy milyen erdő területek, és mennyi az anyagi kár, ami ezt okozta, és utána közben ki is jelölik, hogy milyen munkálatokat kell ezt elvégezni. Több esetben ezt újra kell ezt telepíteni, ezt az erdőt, és hogy tudjuk, hogy most visszatelepülni az erdő, minimum 10 évet kell ez, hogy az beződőjön, behozódjon erdőborítottá felületé, vezessük át. Az meg, hogy felnőjön egy 80-100 éves erdő, az ugye nem egy emberre szükséges rá.
1: Az erdészetnek, maga az erdészgazdálkodásnak ebben az esetben mi a következő gondolata? Átstruktúrálja a Kárpátok hegyein lévő hatalmas mennyiségű erdőt, és elkezd azon gondolkozni, hogy ha ez most eddig Olaszországban, meg Európa más szegleteiben volt hír, Horvátországban is hatalmas erdőtüzekről beszéltünk, de most, amikor ez már Kárpátalján is megjelenik, akkor valamifajta struktúrát kell módosítani, vagy milyenkor a teendő, amit ebből a tanulságként le lehet hozni? Mert feltehetőleg a következő években is találkozunk Kárpátalján erdőtüzekkel.
3: Lássuk, hogy változik az időjárás, a klíma. Egyre melegebb, egyre szárazabb. Kutassák a tudományos közönség, hogy milyen erdőfajta fákot kellene telepíteni, amelyik ki fogja bírni ezeket az új viszonyokat. Ez a stratégiai messzi távlatokban a kérdés, hogy más fajtákat ültessünk. Technikai felszereltségre nem fogjuk tudni teljesen megoldani a kérdést, mert lássuk, hogy mint ahogy ön is felsorolt, Olaszország, Spanyolország, Kaliforniában is számtalanszor terjedelmes tűzesetek, és ők tőlük jobban felszerelve tűzszolgálati szerveket nem ismer a világ, és mégse tudják kizárni ezeket az eseteket. Itt többet kellene foglalkozni a lakosság nevelésére, mondjuk úgy. És már oda korábban elkezdeni, hogy ezt a hanyagságot kiiktatni a tudatalattiból és az emberekből. Erre kéne inkább a nagyobb hangsúlyt tenni szerintem. A felelős hozzáállást nem csak az erdőhöz, a természethez, mert ha nem változtatunk a hozzáálláson, a gondolatunk, akkor kiesünk az evolúciós folyamatokból, ha már globálisan fejezhetem ki magamat.
1: Nyilván igazság van. Ahogy Beregszásznak az épületeit nézzük, hatalmas tűzfalakkal találkozunk több központi részen is. Azaz a tervezésnél jelen volt a tűznek a kérdése, mert a tűzfalak megvédik a város teljes elpusztulását egy hatalmas tűz esetén. Erdőgazdálkodásnál van ilyen jellegű védőrendszer? Van erre technika, elképzelés, elmélet, hogy hogyan kell az erdőgazdálkodás esetén egy tüzet lokalizálni?
3: Vannak, foglalkozunk is vele. Ez az első kérdés, az erdő összetétele. Minél több lomblevelő fákot beiktatni, mert lomblevelőek nem olyan gyúlékonyok, mint a tűlevelőek. Vannak ezek a protipozsezsnyi rozréve, ilyen folyosók, tűzvédelmi folyosók vannak, amelyik 4-6 méterre fenntartják erdő szabad területnél, egy folyosóként, hogy a tűz ne tudjon a leveleken, a lombokon keresztül átterjedni, és ott könnyebb megállítani az erdőket. De ezek a folyosók is ugye nem lehetnek olyan sűrűek, hogy teljesen leminimizálni. Felszereltségek, persze foglalkozunk vele, de itt mégis visszatérnék arra, hogy az emberi faktor, az emberi jelenléte az okozza legtöbbször a tüzet.
1: Beszéljünk kicsit a Kárpátoknak a hegyeiről, illetve magáról az erdők összetételéről. Ezek a szakaszok fenyők, fenyvesek voltak, illetve sok esetben beteg fenyvesekről is szól lapáma.
3: Ez is egyik oka, mert 120-140 évvel ezelőtt betelepítették a Kárpátokba a fenyőt, mert építkezési anyagot termelni, és a bükkfa erdők helyett fenyveseket neveltek. Most külön probléma egészségügyi szempontból is, az erdő egészségügyi szempontból is, hogy ezek a fenyvesek pusztulnak kifelé. Sok a kiszáradott, elszáradott fenyves. És megint az erdészet egy olyan irányt vett, hogy visszatérjünk az őshonos fafajtákra, a bükkfa, jegenye, fenyő, a kőr és a tölgy, ezeket telepíteni vissza az őshonos helyeikre. Főfafajtánk a megyében területileg legtöbb hektárt a bükkfa, a foglalja utána a fenyő, a sík területen a tölgyfa dominál, úgyhogy érdekes viszonyok és minden egyes terület, minden egyes domborral egyedi és egy hozzáállást is igényel a gazdálkodás közben folyamán.
2: Mennyire érinti a mostani tűzeset a vadászat kérdését?
1: Meg a vadállomány kérdését. Igen.
3: Hát a vadmobil el tudom én szaladni, a fa ugye le van gyökerezve, ennyi a fő különbség. Részt vettek a tűzoltásba vadászok is, erdészvadászok is, ők nekik is meg szeretném köszönni a felelős hozzáállást. Utána jönnek ott is a gondozás, a helyreállítási munkák, a vadászati szempontból is. Szeretném még ezen úton kihasználni az alkalmat, hogy tudósítsam a hallgatókval, hogy az idején is aláírta a minisztérium a vadhasználati rendeletet, úgyhogy most a megyénként a kormányzón fog múlni, hogy megengedi az idén a vadászatot, vagy nem. Ez aktuálisan június 15-től számítunk rá, mivel hogy április 1-től június 15-ig csendes szezon van hatályban, hogy mikor a vad szaporodik, akkor minimalizáljuk a bolygatási faktorokat.
1: Nagyon

0: fixálnak évszinten. Minket ez a károsodás, mondjuk úgy idézőjelben, elkerül, hál' Istennek, de lesznek következtetések, lesznek változások, lesznek átcsoportolások, de ezt mind majd háború után fogjuk létrehozni.
1: Köszönöm, hogy itt volt velünk!
0: Viszontlátásra!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ágéi Lászlóval, a Kárpátaljai Erdészeti Központ vadászati részlegének vezetőjével, erdőmérnökkel beszélgettünk.

0: Дійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61 29.
1: Ай, на мер чок egy autó áll előttünk és határt lépünk.
2: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
1: Az nincs.
2: Nincs. Akkor sajnos, vissza kell fordulnia.
1: Na, ne már.
3: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
4: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
5: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
4: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
0: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
0: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
7: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
5: Тетомегодашок. Egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилювали.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92 и 1 FM. Классное радио. В дорогу.
2: Kereken 11 óra van, hölgyeim és egy percen belül jövünk a 11-es, legfrissebb 11-es hírekkel, itt a különkedés csütörtök adásával.
3: Aztán az időműsorunk folytatódik, maradjanak velünk egészen délig.
2: Mátéban Four City-nek ez a Mesélek a bornak, jó rádiózás addig is.
4: Mesélek a bornak, már hallani is unja, hajnalokon át két kezemet fogja, kérdi mi van veled, ő még itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

anyának mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Витання радіослухачам до вашої уваги новини спорту. Понад 2000 учасників з усього Закарпаття об'єднав обласний етап проекту «Пліч-о-пліч» всеукраїнські шкільні ліги. Наймасштабніші змагання країни проходять уже в третій рік поспіль, інформує обласна воєнна адміністрація. На базі Ужгородського наукового ліцею пройшов обласний турнір з масового футболу серед учнів 5-9 класів, у якому брали участь 22 команди. За путівку до всеукраїнського фіналу змагалися дівочі та змішані команди. Перемогу серед дівчат здобули учасниці Ужгородського ліцею імені Августина Волошина. У змішаній категорії найкращими стали представники ліцею імені героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради. Саме ці команди представлятимуть Закарпаття у фіналі всеукраїнського турніру. Як ми вже повідомляли, Ужгородські Карпати ще до заключного з'їзного туру у Львові забезпечили собі друге місце в суперлізі з гандболу. Попри відсутність турнірної інтриги, команда провела два напружені матчі проти чемпіонок та бронзових призерок. У першій грі Карпати впевнено обіграли київський «Спартак» ЖВСН. У матчі проти львівської «Галичанки» ужгородкам не вдалося нав'язати рівну боротьбу протягом усієї гри, і зустріч завершилась перемогою господарок майданчика. Чемпіонат для Карпат завершено, однак попереду на команду чекає фінал чотирьох Кубка України. 10 травня 2026 року Ужгород стане центром великої спортивної та соціальної події – Крайна Ужгород-Маратон 2026, який цього року має чітку благодійну мету – збір коштів на розвиток ветеранського хабу Закарпаття. Формат подій дозволяє долучитися практично кожному. У програмі класичний марафон, півмарафон, забіг на 10 кілометрів, естафета 4 на 5 кілометрів. Окремо готуються благодійний забіг на 2 кілометри та дитячі дистанції на 100 і 400 метрів. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: FM 92.1 Пузуш Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a rádióhallgatókat, napi aktualitások című műsorunkat hallják, Bekfi Mária vagyok. A frontszolgálatból rövid pihenőre hazatérő két védő, Jaroszláv és Vaszil Hublik ellátogatott Babják Zoltán polgármesterhez. Beszéltek a 65. önálló gépesített zászlóalj mindennapi kihívásairól. Elmondták, hogy a háborúban az életet nem csak a bátorság, hanem egyre inkább a technológia is védi. A katonák támogatást kértek egy adománygyűjtéshez, amelynek célja Csújka 3.0 drónérzékelő készülékek beszerzése. Ez az eszköz lehetővé teszi az ellenség és drónok időben történő észlelését, ezzel közvetlenül hozzájárulva a katonák életének védelméhez. Nyilvános adománygyűjtés indult, amelyhez Babják Zoltán is hozzájárult egy saját adománnyal. A támogatáshoz védőink banki átutalási lehetőségeket is megadtak, melyet a polgármester Facebook oldalán megtalálnak. Minden adomány nem pusztán segítség, hanem egy konkrét lépés a védőink biztonságának erősítéséért. Védőink emellett újabb karjelvényekkel is bővítették a gyűjteményüket, amelyek a harci bajtársiasságot és az egyes alakulatok történetét jelképezik, közölte a Beregszászi Kistérség polgármestere Facebook oldalán. Állásbőrzét tartottak Ungváron tegnap, közölte a Kárpátaljai megyei tanács. A rendezvényt azzal a céllal szervezték meg, hogy kapcsolatot teremtsenek a munkaadók és az álláskeresők között, valamint bemutassák a régióban elérhető szakmai és képzési lehetőségeket. A szervezők tájékoztatása szerint fontos, hogy a fiatalok és a tapasztalt szakemberek egyaránt helyben találjanak munkalehetőséget és szakmai fejlődési perspektívát. A program keretében IT, energetikai és gyártóipari vállalatok is bemutatták állásajánlataikat. Emellett tájékoztatást nyújtottak az aktuális képzési lehetőségekről, az átképzési programokról, valamint a kezdővállalkozók számára elérhető mikrohitel és támogatási konstrukciókról. A megyei tanács közleménye szerint Kárpátalja az elmúlt időszakban számos áttelepült vállalkozást fogadott be, ami új munkahelyek létrehozását és az ipari infrastruktúra fejlődését is elősegítette. Külön hangsúlyt kapott az ipari parkok szerepe, amelyek a régió gazdasági fejlődésének egyik meghatározó elemévé válhatnak. Kárpátalja tovább bővíti a támogatást és lehetőségeket a védelmezők és veteránok számára. A megfelelő szociális védelem, rehabilitáció, valamint a civil életbe való visszailleszkedés elősegítésére a régióban működik a védelem elnevezésű program. Ennek keretében csak 2026 első negyedévében több mint 14,5 millió hrivnya támogatást fizettek ki a veteránoknak. A program hatékonyabbá tétele érdekében több fontos módosítást is bevezetnek, hogy a segítség még jelentősebb legyen. Bővítették az éves pénzbeli támogatást azon védelmezők számára, akik harci cselekmények következtében rokkantságot szenvedtek. Emellett növelik a katonacsaládok közös pihenésére és egészségügyi feltöltődésére fordított forrásokat is. Mostantól a védelmezők családtagjaikkal, gyermekeikkel együtt vehetnek részt az üdülési programokban. Változott az üdülési költségek megtérítésének rendszere is az elesett hősök, hadifoglyok és eltűnt személyek családjai esetében. A jövőben nem csak egy családtag, hanem minden közeli hozzátartozó, házastárs, gyermekek és szülők jogosult lesz az éves támogatásra. A cél, hogy minden veterán és minden család érezze, nincsenek egyedül. A program a Semmit a veteránokról a veteránok nélkül elv alapján működik, figyelembe véve az érintettek igényeit. A bejelentés Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője tette közösségi oldalán. Lengyelország délkeleti részén már több napja tombol egy kiterjedt erdőtűz. Az erős szél és a száraz időjárás miatt a lángok gyorsan terjednek, eddig mintegy 100 hektárnyi erdős terület égett le. A tűz elleni küzdelem, amelyben közel 300 tűzoltó vesz részt, tragédiába torkollott. Egy az oltásban résztvevő helikopter lezuhant és megsemmisült, a mentőszolgálatok megerősítették a pilóta halálát. A tüzet tegnap sikerült lokalizálni, azonban a veszély még nem múlt el. A szakemberek továbbra is figyelik a területet, között drónok segítségével keresik az újabb gózpontokat. A baleset okait jelenleg vizsgálják, miközben a helyszínen a munka folyamatosan zajlik. Az időjárási előrejelzések egyelőre nem kedvezőek, a száraz idő tartós marad, ami jelentősen megnehezíti a tűzoltók munkáját. Az időjárásról. Ma főként borús lesz az idő, csapadékra is számítani lehet, a maximum hőmérséklet 21 fok körül alakul. Ez a borús, csapadékos idő a következő két napban is velünk marad.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. A Válvető Iskolai Ligák országos projekt megyei fordulója több mint 2000 kárpátaljai diákot mozgatott meg, közölte a megyei katonai adminisztráció. Az Ungvári Tudományos Líceum pályáján rendezték meg az 5.-9. osztályos tanulók tömegsport jellegű futballtornáját, amelyen 22 csapat vett részt. A lány és vegyes csapatok a továbbjutást jelentő helyekért küzdöttek, a lányok mezőnyében az Augustin Volosin Líceum tanulói szerezték meg az aranyérmet, míg a vegyes kategóriában a Pelecsenyi városi tanács alá tartozó 68. zászlóalj hőseiről elnevezett Líceum csapata bizonyult a legjobbnak. Ez a két együttes képviseli majd Kárpátalját az országos döntőben. Ahogy korábban beszámoltunk róla, az Ungvári Kárpáti már a záró forduló előtt bebiztosította a második helyét a női kézlabda szuperligában. Bár a csapat számára a lembergi záró forduló már nem tartogatott különösebb tétet, a játékosok két kemény mérkőzést vívtak a bajnokkal és a bronzérmessel. Az első találkozón a Kárpáti magabiztos győzelmet aratott a kijevi Spárták ellen, a második meccsen a házigazda Hálicsánk ellen nem sikerült végig egyenrangú ellenfélként játszania, így a mérkőzés a hazaiak sikerével zárult. A bajnokság ezzel véget érte a Kárpáti számára, ám a csapatra még vár az Ukrán Kupa 4-es döntője. 2026. május 10-én Ungvár egy jelentős sport és társadalmi esemény központjává válik. Ekkor rendezik meg a Krajná Húsorod Maraton 2026 futóversenyt, amely idén egyértelműen jótékonysági célt szolgál. A szervezők a Kárpát-Taljai Veterán Központ fejlesztésére gyűjtenek támogatást. A rendezvény formátuma úgy lett kialakítva, hogy szinte bárki csatlakozhasson. A programban szerepel klasszikus maratontáv, félmaraton, 10 km-es futás, 4x5 km-es váltó, jótékonysági futás 2 km-en, gyermekfutamok 100 és 400 méteren. Aktuális műsorunkat a sportszemlét hallották.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
1: Óra 19 perc van, köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en, ez a csütörtöki különkedés második órája, egészen 12 óráig vagyunk veletek. Rengeteg üzenet érkezett hozzánk, külön köszönjük a nagy aktivitást, 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információt, és külön köszönjük a Facebook közösségi oldalunkon, ha megosztjátok a műsort, és itt is hozzá lehet szólni, illetve lehet kommentelni, és jövünk a részletekkel. Nézzük is, itt van velünk Ibolya, áldott szép napot egy hallandó hallgató.
2: Velünk tart ma a tímja is. Gyönyörű szép napot kívánok Tiszabökényből. Szeretném, ha egy szép dallal meglepnétek fiunkat, Máté Gábort, aki ma ünnepli 31. születésnapját Budapesten, de sajnos a kis családjától távol. Üzenik neki, hogy szeretünk, anya, apa és mami, legyen szép napod és hiányzol nekik. Hát Isten éltessen, Gábor!
1: Katalin is velünk van, mindenkinek áldott napot kíván. Erzsébet, szép napot kívánok mindenkinek. Napsütéses idő van, és reménység szerint az aranyat eső. Az aranyat érő eső is megérkezik hozzánk, különköznek, mi is így gondoljuk, mi is várjuk az esőt.
2: Itt van velünk Anetti, sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek, Beregszázból, és ehhez csatlakozik Erika, áldott szép csütörtöki napot kívánok mindenkinek, szeretettel.
1: 11 óra 21 perc van, jövünk a naphíre rovatunkkal.
3: A naphíre.
1: Életmentő beavatkozásra került sor Ungváron tegnap dél vonzás körzetében, ahol egy férfi a mentőszolgál diszpécserének köszönhetően annak útmutatására sikerült életben tartani az édesapját addig, míg a mentők kiérkeztek, és egy hosszabb húzavona után gyakorlatilag megmentették az életét.
2: Komoly dolgok mozdultak meg egy életnek a megmentéséért. A diszpécser, tehát az, akit csak felhívunk, nevezzük így, ő is egy szakavatott munkatárs, aki elmondta a fiatalembernek, hogy mit és hogyan kell csinálnia. 7 percen keresztül saját édesapját tartotta életben a mellkasnak a nyomásával. Tovább megérkeztek a mentők, további 8 percet küzdöttek még az édesapa életéért, és 8 perc után, tehát összesen 15 perc után egy sikeres életmentésről adhatunk most hírt.
1: Igen, azért is fontos ez, mert ha tudjuk azt, hogy mit kell tennünk akkor, amikor a kedvesünk, ismeretlen, ismerős családtag nem lélegzik, azaz a mellkasa nem mozdul, a hangja sincsen meg ennek az effektusnak, akkor el kell kezdenünk a mellkas kompressziót, azaz a szívmasszást, hogy mondhatnánk így is.
2: Ha összeesett embert látunk, akkor csak akkor lépjünk közelbe, hogyha meggyőződtünk arról, hogy biztonságban vagyunk. A forgalom, az áram, a tűz vagy más egyéb olyan faktor, így van, olyan faktor miatt, ami aztán minket is hasonló állapot vihet. Meg kell vizsgáljuk az eszméleténél, megrázzuk a betegnek a vállát, megszólítjuk, és ha nem ad életjeleket, akkor mindenképpen megvizsgáljuk a lélegzetét, 10 másodpercen keresztül nézzük, látjuk, illetve halljuk azt, hogy lélegzik-e. Aztán, ha mégis azt tapasztaljuk, hogy nincs eszméleténél és nincsen légzése, mindenképpen hívjuk a segélyhívó számot, a 103-at. Ha önmagunk nem tudjuk, hogy mit és hogyan kell, akkor ott is elmondják. Bár azt úgy zárójelben megjegyzem, hogy 8.-9. osztályban, biológia órákon vagy egészségtan órákon.
1: Jogosítvány megszerzésénél
2: csekkészeten. Ezzel a témával sokat találkozunk, de csak egy szociális reklám kapcsán, és 5-6 perc alatt is meg tudják ezt, nevezük itt tanítani, legalábbis mutatni. Ezek után következik a mellkas kompresszió, amit 5-6 cm mélyen 100-120-as tempóval nyomunk, hát ahogy mondják, azt én elágnak a ritmusára, és aztán egy kettő befúvás következik, az orrot befogjuk, a fejet hátrahajtjuk, szájból szájba lélegeztetünk, erre nagyon kevés időt szánunk, és utána újra 30-szor nyomjuk a mellkasát. És egy nagyon fontos dolog, hogy aki nem tud, vagy nem akar, vagy befújásos lélegeztetést alkalmazni, akkor attól függetlenül a mellkasát nyomni a betegnek mindenképpen kell a mentők megérkezéséig 100-120-as tempóval percenként.
1: Sose hagyjuk abba egészen, még az, akik nem érkeznek meg. No, viszont az életmentés egy nagyon nagy ajándék, és azt mondják, hogy egyes felmérések a lakosság mindössze 75%-a, azaz 25%-a tudja, hogy miről van szó, de a másik 75%-et még informálnunk kell arról, hogy az életmentés adott esetben, adott folyamatban tényleg nagyon fontos kérdéskör. Pár szakem múlik az élet. 11:24 perc van, zene után jövünk vissza egy újabb témával és egy újabb kapcsolással. A tervek szerint a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét szeretnénk kapcsolni Dobis Lucski Zsófiát. Témánk pedig a 2026-os szeretett híd, bár éppen a tennapi nap folyamán érkeztek hozzánk egy adománnyal, erről is mindenképpen kérdezzük majd a következő kapcsolásban a szakértőnket.
2: Várunk mindenkit.
0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Igen, a levegőmben marad, bocsánat, 11:33 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket, a különkiadás műsor szól, és hogy ígértük, akkor most foglalkozunk a szeretet hét témájával. Ebben a témakörben az MRS-nek a munkatársam van velünk.
2: A vonal másik végén köszöntjük Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét. Znamená zviazku Zsófia Dobis Lucski, kerivnék vigyilú kommunikáció uhorszkai reformáckai službi dopomohi. Üdvözlünk műsorokban, áldás békességet, hallasz-e bennünket?
3: Áldás békesség, sziasztok, tökéletesen hallok, örülök, hogy itt lehetek.
1: A Magyar Református Szeretett Szolgálat busza érkezett Kárpátaljára pont a tegnapi nap folyamán Nagy-Dobronyba újabb segélyszállítmányt hozott egyfajta postás szerepben.
3: Igen, most valóban más adományait juttattuk célba, de hát a működő gépezetben ez is egy fontos láncszem. Ezúttal egyrészt Debrecenből a Debreceni Református Kollégium óvodájának a felajánlásait, játékokat juttattunk Nagy-Dobronyba, valamint célzottan a Pilisvörösvári Református Gyülekezet is ennek az intézménynek küldött adományokat, és szeretett szolgálatunk pont a tegnapi napon, szerdán juttatta célba ezeket az ott élő gyermekek és dolgozók számára. Hát mondanom sem kell, hogy a játékok között labdák, sportszerek, különböző kisautók, babák, minden szerepelt, és óriási kitörő örömmel fogadták a gyerekek. Hála Istennek azt mondhatom, hogy ebben az intézményben valóban nagyon nagy szeretetben, biztonságban nevelkedhetnek, és mindent, amit csak az intézménytől telik, megadnak számukra, de hát ezért egy gyerek életében egy új játék, az mindig egy kitörő örömöt hoz, úgyhogy hálásak vagyunk érte, hogy ezt újból megtapasztalhattuk, és a Facebook oldalunkra feltöltött fényképpel pedig szeretnénk, hogyha a felajánlókhoz is kicsit eljutna és láthatóvá tudnánk tenni ezt az örömöt, ami a fogadtatást kísérte a tegnapi napon.
1: Elképesztően, hogy rohan az idő, 2026-ban mindjárt újra itt a Szeretett Híd, nem rég beszéltünk pont egy évvel ezelőtt, ez a 18. alkalom május 15-16, amely éppen jövő hét hétvégére esik.
3: Így van, ugye ami fontos, és innen szeretném indítani, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat az pont ebben az évben indult el 20 évvel ezelőtt, a második évtizedünknek a jubileumát ünnepeljük egész évben, és ugye ahogy elhangzott, ez már a 18. Szeretett Híd, innen sem nehéz kiszámolni, hogy ez az egyik legősibb programja szeretett szolgálatunknak, és a kezdetektől fogva a Szeretett Hídnak az a célja, hogy felhívjuk a figyelmet az önkéntességre, arra, hogy milyen jó segíteni, milyen jó, hogyha nem mindig csak az jár a fejünkbe például, hogy miből lehetne még több pénzt szerezni, hanem néha kicsit azt mondjuk, hogy én most odaszánom az időmet, odaszánom az energiámat, azért, hogy segítsek. Legyen ez akár a saját településünkön, a saját környezetemben, egy játszótérnek, egy parknak a megszépítése, vagy egy templomnak, vagy egy temetőkertnek a közös rendbetétele, vagy közös kitakarítása, vagy nagyon sokan szoktak például időseket, vagy beteg gyerekeket meglátogatni a Szeretett Híd keretében. Ez tehát a legfőbb célunk, hogy visszaadjuk azt az embereknek azt a képességét, hogy tudjanak odafigyelni arra a saját közvetlen környezetükben, hogy hol van szükség segítségre, és aztán pedig szervezzenek maguk köré csapatot, álljanak össze, és végezzék is el ezt az önkéntes szolgálatot.
1: Fontos látnunk azt, hogy azért a Kárpát-medence református közösségein belül igazán nagy mennyiségű ember csatlakozik hozzá. Jelen pillanatban a honlap alapján 12.511 fő biztosan regisztrált a programra.
3: Így van, ennek a számnak már most nagyon örülünk. Ugye a Szeretett Híd, mint egyébként legtöbb programunk, de a Szeretett Híd, ez kifejezetten igaz, hogy ez egy valódi Kárpát-medencei összefogás, ez is az eseménynek a hivatalos elnevezése, hogy Szeretett Híd Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, és valóban nagy öröm számunkra, hogy határon túlról is egyébként szép számmal csatlakoznak jelentkezők. Az elmúlt években mindig az volt a tendencia, hogy a Szeretett Hídra egy ilyen 10-15 ezer fő szokott jellemzően beregisztrálni, már most idén, ahogy elhangzott, a 12.500 főt hagytuk, tehát hogy úgy néz ki, hogy legalább itt jó középúton már most is tartunk, de a regisztráció egyébként még nyitva van, tehát még az előttünk álló napokban is lehet csatlakozni, és az szokott lenni a jellemző, hogy a regisztrálók a feladatoknak az egyharmada szokott határon túli területekről érkezni, itt ugye Kárpátalja, Királyhágó mellék, Erdély, Felvidék is, Délvidék is nagyon aktívan szokott részt venni a Szeretett Hírban, és a kétharmad rész az pedig az anyaországi gyülekezetekből, intézményekből tevődik össze, és hát ha valaki ellátogat a Szeretett Hírnak az oldalára, akkor láthatja, hogy valóban Kárpátaljáról is van már most is több regisztráló is a Szeretett Híd keretében, például Rátról, Csapról, vagy akár Izsnyíte, Dercen, Beregújfalu és Beregszáz református közösségi is csatlakoztak már, hogy idén szeretnének együtt valamilyen szolgálatot vállalni a Szeretett Híd keretében.
2: Lehet-e még folyamatosan csatlakozni?
3: Lehet, igen. Ugye a Szeretett Híd ez május 15-én és 16-án, tehát az előttünk lévő pénteken és szombaton kerül megrendezésre Kárpát-medence szerte, de maga a regisztráció az egészen szinte az utolsó pillanatig, az 13-án éjfélig nyitva van, tehát hogyha valaki ezután kap kedvet az önkéntes szolgálathoz, akkor még nem késett le, még van lehetősége regisztrálni. Mi az fontos elmondani, hogy a Szeretett Híd az nem csak a csoportos regisztrációt teszi lehetővé, hanem akár önkéntesként, egyéni önkéntesként is lehet csatlakozni. Tehát ha valakinek a szívében már egyébként is ott volt a vágy, hogy hát van nekem valamennyi szabadidőm, olyan jó lenne néha valami jót tenni a környezetemben, csak nem is tudom, hogy hogy kell elindulni ezen az úton, akkor akár személyenként egyénileg is lehet regisztrálni, fel kell menni az oldalra, és lehet böngészni, hogy a környezetemben, vagy az én saját településemről van-e már beregisztrált feladat, és ahhoz is lehet pluszba csatlakozni. Tehát, hogyha valaki mellett nem állott 10-20-30 ember, vagy még nincs meg az ötlet, akkor ilyen szemmel is lehet böngészni, hogy a meglévő feladatokhoz hozzákapcsolódni. Ez az egésznek a célja, hogy akár csak az embereknek a szívében, nem muszáj, hogyha még nem rutinos önkéntes, feketeöves önkéntes valaki, hanem csak személyében indult el most egy ilyen vágy, hogy olyan jó lenne valami pluszt vinni az életembe, akkor a Szeretett Híd az egy nagyon jó belépő lehet az önkéntességhez vezető úton.
1: Mik azok a területek, amiken megmozdulások vannak? A honlapot mazsolázva, meg egyik kedvencem a Szeretet, a 12 fős akcióban szeretett vendégséggel látnak a szomszédos település lakóit, nagyon izgalmas dolgokat találnak. Azért mik az általában jellemzőek a különböző kitűzött célok esetében?
3: Tulajdonképpen két kategória szokott messze menően a legnépszerűbb lenni, az egyik a környezetvédelem, a másik pedig a különböző szociális megmozdulások. A környezetvédelem abban a leggyakoribb, akár hogyha a gyülekezet, mondhatom, hogy a saját háza táján tesz rendet, tehát akár közösen takarítják a templomokat, templomkerteket, parókia udvarát rendbe teszik, vagy éppen a településnek a temetőkertjét gondozzák, régi sírokat rendbe teszik, ez nagyon gyakori környezetvédelmi feladatvállalás, vagy éppen a településnek a játszóterét nagyon sokan szokták felújítani, lefesteni padokat, kicsit kijavítani a játékokat, vagy köztereken virágot ültetni, megszépíteni az adott falut, községet vagy kisvárost, úgyhogy ez egy nagyon gyakori feladat. A másik pedig igen, a különböző szociális megmozdulások, akár ez a szeretett vendégség is egy jó példa arra, és nálunk is például, amit az MRS munkatársi közösségével szervezünk, közös önkéntes megmozdulások, nálunk is van például pont egy ilyen vállalás, hogy meleg ételt főzünk, és a település rászorulói és idősei számára házhoz visszük, eljuttatjuk, ezek is nagyon gyakoriak. Sokan szoktak például idős otthonokat felkeresni, és oda akár vagy egy kedves kis műsorral, énekszóval, versekkel megörvendeztetni az időseknek a napját, vagy akár egy saját készítési süteménnyel. de például van idén is a regisztrált feladatok között, akik hajléktalanokat keresnek fel, nekik visznek ellátást, úgyhogy ezek szoktak a leggyakoribb önkéntes feladatok lenni, de vannak egyébként teljesen egyedi és újszerű innovatív ötletek is, például az állatvédelemre is egyre többen figyelmet fordítanak, több önkéntes csoport is menhelyekre látogat el, és adományt visznek az ott gondozott kis kutyusoknak, cicáknak, vagy pedig megsétáltatják őket, simogatják őket, úgyhogy ez is egy nagyon szép példája az önkéntességnek.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgetettünk a dolgokról. A szeretethit.hu weboldalon számos információ, illetve a regisztrálási felület is ott van, illetve nagyon fontos, hogy akik hallgatnak bennünket szerte a Kárpát-medencében, és nem tudják, hova lehetne csatlakozni, rengeteg település, rengeteg projektje van feltüntetve elérhetőséggel, ami azt jelenti, hogy ha egyedül érezzük magunkat ebben az akcióban, akkor keressünk hozzánk közeli, számunkra kedves céllal folyó munkálatokat is csatlakozzunk hozzá tagként. Külön köszönjük, hogy itt voltál velünk.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.
2: Hölgyeim is, kereken 5 perc, mert a mai adás időnkből sajnos a fájó búcsú pillanatához érkeztünk el. Külön köszönjük, hogy velünk tartottak ebben a könnyű két órás műsorban.
3: Úgy néz ki, hogy egy gondolata még belefér ebbe a búcsú részbe is. 73 éves lett ma Hegedűs D. Géza, és tőle hoztam egy gondolatot. Nincs veszteség ajándék nélkül, nincs nyereség lemondás nélkül. A választásaink is ezt példázzák. Ha valami mellett döntünk, másnak búcsút intünk. A lényeg, hogy megőrizzük az ambícióinkat, a kíváncsiságunkat, hogy töretlen vágyat érezzünk a világ megismerésére, mert akkor értelmet nyer ez a kettőség is.
2: Mondd egy telefonszámot, Kárpátalji Lelki Elsősegély telefonszolgálata 095 600 805 vagy 097 600 805. Engedjétek meg mindenkinek áldott napot és jó rádiózást kívánjuk az FM 92.1-en. A nap 24 óraiban várunk benneteket tovább, és a különkedés műsorában, ha Isten megtart bennünket, akkor holnap jönk vissza 10 és 12 óra között.
3: Várunk mindenkit szeretettel.
2: Búcsúzok a szerkesztők ez alkalommal, Gugola István
3: és Bérta Zoltán.
2: Isten velünk, sziasztok! Sziasztok a háttérben, Edda, ez pedig az egyirányút.

0: Вітання радіослухачам та вашої уваги новини спорту. У матчі відповіді півфіналу Ліги Чемпіонів Парі Сен-Жермен на виїзді зіграв 1-1 з Баварією та за сумою двох зустрічей вдруге поспіль пробився до фіналу турніру. Баржани шокували господарів вже на старті. Кварацелія перехопив м'яч на своїй половині, пройшов лівим флагом і викотив під удар Дембеле 0-1. У другому таймі мюнхенці знову пішли вперед, однак ПСЖ стримував атаки. Лише у компенсований час Гаррі Кейн скоротив відставання, та цього виявилося замало. Часу не залишилося. Нагадаємо, першим фіналістом турніру став Арсенал, який обіграв мадридський Атлетіко. Сьогодні ввечері стане відомо, які команди вийдуть до фіналів Ліги Європи та Ліги Конференції. Доля путівок у фінал вирішиться у двох надзвичайно напружних протистояннях. На одній з гілок сітки відбудеться справжнє дербі – прем'єр-ліги. Астон Вілла на домашній арені намагатиметься відігратись в дуелі проти Ноттінгем Форест. В іншій парі португальська Брага вирушає до Німеччини з перевагою в один м'яч, здобутою у драматичній кінцівці першого матчу проти Фрайбурга. Кристал Пелас за крок до фіналу у Лізі Конференції. Лондонський колектив почувається досить впевнено. Завдяки виїзній перемозі з рахунком 3-1 на Шахтрем, Орли вже однією ногою у фіналі, що відбудеться в Лейпцигу. А Страсбург перед власними вболівальниками намагатиметься надолужити мінімальне відставання в один гол від Райо Валікано. У неділю 10 травня Барселона прийматиме Реал Мадрид. Наразі каталонська команда впевнено лідирує в іспанському чемпіонаті, випереджаючи мадридців на 11 очок. Цей матч стане особливим із візуальної точки зору. Гравці Барселони вийдуть на поле в спеціальній лімітованій формі, на якій замість звичного спонсора буде зображено логотип популярної американської співачки Олівії Родріго. Цього року це буде вже третя зустріч двох грандів. У першому колі чемпіонату на Бернабеу сильнішим виявився Реал. Однак у фіналі Суперкубка Іспанії Барселона взяла реванш, здобувши перемогу з рахунком 3-2. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: FM 92.1. Пузуш Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a rádióhallgatókat, napi aktualitások című műsorunkat hallják, Bekfi Mária vagyok. Az éjszakai orosz dróntámadás következtében a kelet-ukrajnai Dnyipró városában egy ember megsérült, valamint tűz ütött ki egy többszintes lakóházban. Több közeli épület és autó is megrongálódott. Boris Filatov Dnyipró polgármesterének közlése szerint a városban már a gyásznapot hirdettek az április 25-e és május 6-a közötti orosz támadások áldozatainak emlékére. Elmondása szerint ebben az időszakban 14 ember vesztette életét az orosz csapások következtében. Ismerté vált tovább, hogy az orosz megszálló erők estétől kezdve 102 különböző típusú pilóta nélküli repülőeszközt indítottak Ukrajna ellen. Ezek közül 92-t sikerült megsemmisíteni vagy hatástalanítani, ugyanakkor 8 drón becsapódását regisztrálták. Erről az ukrán fegyveres erők légierője számolt be a Telegramon. Reggelre 5 frontmenti régióban Donyeck, Dnipropetrovsk, Zaporizsja, Harkiv és Szumi megye területén áramkimaradásokat jelentettek az energetikai infrastruktúra átért orosz támadások miatt. Mindenütt, ahol azt a biztonsági körülmények lehetővé teszik, már megkezdték a sürgősségi helyreállítási munkálatokat, áll a közleményben, közölte a korrespondent.net. Az állami szférában dolgozó nők ezentúl könnyebben utazhatnak ki az országból, tudatta Julia Svilidenko miniszterelnök. Mint ismert, a háború kitörése óta a 6 köteles korú férfiak számára eleve megtiltották a külföldre távozás lehetőségét. Emellett az állami hivatalt betöltő nők esetében is korlátozásokat vezettek be, melyek most részint enyhülhetnek. A kormányfő tájékoztatása szerint ezentúl az állami hivatalokban dolgozó nők, a helyi önkormányzatok képviselői és az állami tulajdonú vállalatok női tisztviselői további engedélyezési procedúra nélkül utazhatnak külföldre. Ugyanakkor a mostani könnyítés nem vonatkozik a magasrangú állami pozíciót betöltő nőkre, akár csak a parlamenti képviselőkre sem, közölte a kiszó.net. Kárpátalján az adóhatóság fokozza az üzemanyagforgalom ellenőrzését. A vizsgálatok eredményeként 4 millió hrivnya bírságot szabtak ki. Az adószolgálat szakemberei ellenőrzéseket végeznek azon gazdasági szereplőknél, amelyek kizárólag saját felhasználásra vagy ipari feldolgozás céljából kaptak üzemanyagtárolási engedélyt. Különösen azokat az adózókat vizsgálták, akiknél az egy naptári év alatt átvett üzemanyag mennyisége meghaladta az 1000 köbmétert, ugyanakkor nem regisztrálták jövedéki raktáraikat, ahogyan azt Ukrajna adótörvénykönyv előírja. Az ellenőrzések során megállapították az ukrán adótörvénykönyv előírásainak megsértését. A vizsgálatok eredményeként 4 gazdasági szereplőre összesen 4 millió hrivnya pénzbírságot szabtak ki. Az adószolgálat hangsúlyozza, hogy az üzemanyag forgalmazás területén szigorúan be kell tartani a jogszabályi előírásokat, és arra kéri a vállalkozásokat, hogy időben tegyenek eleget a jövedéki raktárak regisztrációjára vonatkozó kötelezettségeiknek, így elkerülhetik a jelentős pénzügyi szankciókat, közölte a Kárpátaljai Állami Adószolgálat. Az európai nyomtávú vasút építése Kárpátalján továbbra is prioritás, új irányok kerültek előtérbe. A tervek szerint bővítenék az európai nyomtávú vasúthálózatot, ami az ukrán vasút európai rendszerhez való integrációjának része. Jelenleg az alábbi szakaszok élveznek elsőbséget, Királyháza, Húszt, Ungvár, Perecsen, Csaptól a szlovák határig. Emellett külön vizsgálják annak lehetőségét is, hogy Húsztól a román határig európai nyomtávú vasútvonal épüljön. Az új szakaszok kiépítése mellett a hatóságok az alábbiakról is tárgyalnak. A Romániával való vasúti összeköttetés helyreállításáról, a határmenti állomások korszerűsítéséről, gyorsabb nemzetközi járatok indításáról, ahol a vám és határellenőrzés menet közben történne hosszabb megállások nélkül. A projektek célja megkönnyíteni az utazást az EU országaiba, növelni a teherszállítás volumenét, erősíteni a logisztikát és a turizmust a határmenti térségekben. Az európai nyomtávú vasút fejlesztése különösen azóta vált aktuális, hogy elkészült a Csap-Ungvár szakasz, valamint elindultak a nemzetközi járatok Pozsony, Bécs és Budapest felé. Erről az ungvári tanácskozást követően számoltak be, amelyen részt vettek a megyei katonai közigazgatás, a pénzügyminisztérium és az Ukszaliznica képviselői. Az időjárásról. Többnyire felhős idő várható, a nappali hőmérséklet 23 és 25 fok között alakul. Az előrejelzések szerint esőre is számítani lehet. A várható zivatarok és az azokkal együtt érkező erős széllökések miatt a Zakárpátja Oblenergo arra figyelmeztet, ha hirtelen erős szél vagy vihar kezdődik, érdemes minden hálózatról működő elektromos készüléket kikapcsolni. Azokat csak akkor ajánlott újra bekapcsolni, amikor a vihar teljesen elvonult.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a Sportszemlével. A Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján a Paris Saint-Germain idegenben 1-1-re végzett a Bayern Münchennel, és ezzel a párharc összesítésében másodszor egymás után jutott be a fináléba. A párizsiak már a meccs elején sokkolták a hazaiakat,

0: újra nagy erőkkel támadott a Paris Saint-Germain által rohamokat. A hosszabbításban Harry Kane ugyan szépített, de ez kevésnek bizonyult, idő nem maradta a fordításra. Mint ismerte a döntő másik résztvevője a londoni Arsenal, amely legyőzte az Atletico Madridot. Ma este kiderül, mely csapatok jutnak be az Európa Liga és a Konferencia Liga döntőjébe. Az Európa Ligában két rendkívül szoros párharc dől el. Az egyik ágon egy igazi Premier League rangadó visszavágóját rendezik. Az Aston Villa hazai pályán próbálja megfordítani a Nottingham Forest elleni párharcot. A másik ágon a Braga egy gólos előnnyel utazik Németországba, miután az első meccs hosszabbításában drámai körülmények között győzték le a Freiburgot. A Konferencia Ligában a Crystal Palace kényelmes helyzetből várja a folytatást. A londoni sasok 3-1-es idegenbeli sikerükkel egyik lábukkal már a lipcsei döntőbe érezhetik magukat a Sáktár ellen. Sokkal nagyobb a feszültség a francia-spanyol összecsapáson, ahol a Strasbourg hazai közönség előtt igyekszik ledolgozni egy gólos hátrányát a Rayo Vallecano ellen. Május 10-én vasárnap a Barcelona a Real Madridot fogadja. A katalán csapat jelenleg 11 ponttal vezeti a spanyol bajnokságot a Real Madrid előtt. A Barcelona egy különleges, limitált kiadású mezben lép pályára, amelyen az amerikai énekesnő Olivia Rodrigo logója szerepel majd. A két együttes idén már harmadszor találkozik. A bajnokság első körében a Real Madrid nyert 2-1-re a Bernabeu-ban. A spanyol szuperkupa döntőjében viszont a Barcelona vághatott vissza egy 3-2-es győzelemmel. Aktuális műsorunkat a Sportszemlét hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
5: Деталі на сайті.
6: Anyák napi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénz visszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, /B.
8: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
9: Сила та енергія нехай буде з тобою.
10: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
11: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
10: 066 206 1602.
11: Шукай нас у Facebook.
9: Az erő és az energia legyen veled.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat,
2: Hívj akár Viberen! 066 206 1602. Ablakajtó Berek 100.
5: A fehér kő sarkán. A központi jelzőlámpától 30 méterre.
2: 066 206 1602. Keresd a Facebookon!
12: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
13: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-3951.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Бадох-центр Бергово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох-центр Бергово.
3: Бадох-центр Берегсанс. Минőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádogh Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
4: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Украї Егіпетський міністерium номер 807 2015 августу 13.
9: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
10: Viber, WhatsApp, Telegram.
11: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу «Холдовто».
12: Культурчепек.
13: Краплини культури.
14: Taninec István. Taninec István a könnyű atlétika 10-szeres Ukrajna bajnoka, vegyészmérnök. Taninec István 1927-ben vendéglő tulajdonos családban Szolyván született. Sportolni a 40-es évek elején a Munkácsi Állami Gimnáziumban kezdett. Zsielt és korcsolyázott. Elsősorban a súlylökést és a magasugrást kedvelte, de a kosárlabdát sem hanyagolta. 1947-ben sikeres felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem kémia szakára. Taninec István az atlétika mellett döntött, amikor 1947-ben az Ukrajna köztársasági ifjúsági bajnokságon súlylökésben aranyérmet nyert. Egy év múlva Kijevben a Spartak Sportegyesület tagjaként már a felnőttek között bizonyított. Taninec István még az évben 200 méteres gátfutásban elsőként szakította át a célszalagot, majd másnap a 400 méteres gátfutásban ismételt. 1950. októberében újra versenyzett Kijevben az atlétikai köztársasági bajnokságon, és megjavította előző eredményeit gátfutásban, első helyen végzett. 4 év alatt 10-szer lett köztársasági bajnok. Taninec István 1951-ben az ukrán válogatott tagjaként 4-szer 100 méteres váltóban bronzérmet szerzett. Az országos ranglistán az év legjobb 10 atlétája között szerepelt. 23 évesen hagyta abba a versenyszerű sportolást sérülés miatt. Labdajátékokban azonban még sokáig aktív maradt. Taninec István 1952-ben diplomázott az Ungvári Egyetemen. Vegyészmérnökként, majd később energetikusként dolgozott az Ungvári villanytelepen. Taninec István Kárpátalja egyik legjobb atlétája 2001-ben 73 éves korában hunyt el.
12: Танінець Степан – 10-разовий чемпіон України з легкої атлетики, інженер-хімік. Танінець Степан народився у 1927 році в місті Свалява в сім'ї власника ресторану. Займатися спортом почав на початку 1940-х років у Мукачі.

0: Вітання радіослухачам до вашої уваги новини спорту. Понад 2000 учасників з усього Закарпаття об'єднав обласний етап проекту «Пліч-о-пліч» Всеукраїнській шкільній ліги. Наймасштабніші змагання країни проходять уже в третій рік поспіль, інформує обласна воєнна адміністрація. На базі Ужгородського наукового ліцею пройшов обласний турнір з масового футболу серед учнів 5-9 класів, у якому брали участь 22 команди. За путівку до всеукраїнського фіналу змагалися дівочі та змішані команди. Перемогу серед дівчат здобули учасниці Ужгородського ліцею імені Августина Волошина. В змішаній категорії найкращими стали представники ліцею імені героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради. Саме ці команди представлятимуть Закарпаття у фіналі всеукраїнського турніру. Як ми вже повідомляли, Ужгородські Карпати ще до заключного з'їзного туру у Львові забезпечили собі друге місце в суперлізі з гандболу. Попри відсутність турнірної інтриги, команда провела два напружені матчі проти чемпіонок та бронзових призерок. У першій грі Карпати впевнено обіграли київський Спартак ШВСМ. У матчі проти львівської Галичанки Ужгородкам не вдалося нав'язати рівну боротьбу протягом усієї гри, і зустріч завершилась перемогою господарок майданчика. Чемпіонат для Карпат завершено, однак попереду на команду чекає фінал чотирьох Кубка України. 10 травня 2026 року Ужгород стане центром великої спортивної та соціальної події. Крайна Ужгород-маратон 2026, який цього року має чітку благодійну мету – збір коштів на розвиток ветеранського хабу Закарпаття. Формат подій дозволяє долучитися практично кожному. У програмі класичний марафон, півмарафон, забіг на 10 кілометрів, естафета 4 на 5 кілометрів. Окремо готується благодійний забіг на 2 кілометри та дитячі дистанції на 100 і 400 метрів. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szív ritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
3: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a rádióhallgatókat, napi aktualitások című műsorunkat hallják, Bekfi Mária vagyok. Az éjszakai orosz dróntámadás következtében a kelet-ukrajnai Dnyipro városában egy ember megsérült, valamint tűzütött ki egy többszintes lakóházban. Több közeli épület és autó is megrongálódott. Boris Filatov Dnyipro polgármesterének közlése szerint a városban már a gyásznapot hirdettek az április 25-e és május 6-a közötti orosz támadások áldozatainak emlékére. Elmondása szerint ebben az időszakban 14 ember vesztette életét az orosz csapások következtében. Ismerté vált tovább, hogy az orosz megszálló erők estétől kezdve 102 különböző típusú pilóta nélküli repülőeszközt indítottak Ukrajna ellen. Ezek közül 92-t sikerült megsemmisíteni vagy hatástalanítani, ugyanakkor 8 drón becsapódását regisztrálták. Erről az ukrán fegyveres erők légierője számolt be a Telegramon. Reggelre 5 frontmenti régióban Donyeck, Dnipropetrovsk, Zaporizsja, Harkiv és Szumi megye területén áramkimaradásokat jelentettek az energetikai infrastruktúrát ért orosz támadások miatt. Mindenütt, ahol azt a biztonsági körülmények lehetővé teszik, már megkezdték a sürgősségi helyreállítási munkálatokat, áll a közleményben, közölte a korrespondent.net. Az állami szférában dolgozó nők ezentúl könnyebben utazhatnak ki az országból, tudatta Julija Svilidenko miniszterelnök. Mint ismert, a háború kitörése óta a 6 köteles korú férfiak számára eleve megtiltották a külföldre távozás lehetőségét. Emellett az állami hivatalt betöltő nők esetében is korlátozásokat vezettek be, melyek most részint enyhülhetnek. A kormányfő tájékoztatása szerint ezentúl az állami hivatalokban dolgozó nők, a helyi önkormányzatok képviselői és az állami tulajdonú vállalatok női tisztviselői további engedélyezési procedúra nélkül utazhatnak külföldre. Ugyanakkor a mostani könnyítés nem vonatkozik a magasrangú állami pozíciót betöltő nőkre, akár csak a parlamenti képviselőkre sem, közölte a kiszó.net. Kárpátalján az adóhatóság fokozza az üzemanyag forgalom ellenőrzését. A vizsgálatok eredményeként 4 millió hrivnya bírságot szabtak ki. Az adószolgálat szakemberei ellenőrzéseket végeznek azon gazdasági szereplőknél, amelyek kizárólag saját felhasználásra vagy ipari feldolgozás céljából kaptak üzemanyag tárolási engedélyt. Különösen azokat az adózókat vizsgálták, akiknél az egy naptári év alatt átvett üzemanyag mennyisége meghaladta az 1000 köbmétert, ugyanakkor nem regisztrálták jövedéki raktáraikat, ahogyan azt Ukrajna adótörvénykönyv előírja. Az ellenőrzések során megállapították az ukrán adótörvénykönyv előírásainak megsértését. A vizsgálatok eredményeként 4 gazdasági szereplőre összesen 4 millió hrivnya pénzbírságot szabtak ki. Az adószolgálat hangsúlyozza, hogy az üzemanyag forgalmazás területén szigorúan be kell tartani a jogszabályi előírásokat, és arra kéri a vállalkozásokat, hogy időben tegyenek eleget a jövedéki raktárak regisztrációjára vonatkozó kötelezettségeiknek, így elkerülhetik a jelentős pénzügyi szankciókat, közölte a Kárpátaljai Állami Adószolgálat. Az európai nyomtávú vasút építése Kárpátalján továbbra is prioritás, új irányok kerültek előtérbe. A tervek szerint bővítenék az európai nyomtávú vasúthálózatot, ami az ukrán vasút európai rendszerhez való integrációjának része. Jelenleg az alábbi szakaszok élveznek elsőbséget, Királyháza, Húszt, Ungvár, Perecsen, Csaptól a szlovák határig. Emellett külön vizsgálják annak lehetőségét is, hogy Húsztól a román határig európai nyomtávú vasútvonal épüljön. Az új szakaszok kiépítése mellett a hatóságok az alábbiakról is tárgyalnak. A Romániával való vasúti összeköttetés helyreállításáról, a határmenti állomások korszerűsítéséről, gyorsabb nemzetközi járatok indításáról, ahol a vám és határellenőrzés menet közben történne hosszabb megállások nélkül. A projektek célja megkönnyíteni az utazást az EU országaiba, növelni a teherszállítás volumenét, erősíteni a logisztikát és a turizmust a határmenti térségekben. Az európai nyomtávú vasút fejlesztése különösen azóta vált aktuális, hogy elkészült a Csap-Ungvár szakasz, valamint elindultak a nemzetközi járatok Pozsony, Bécs és Budapest felé. Erről az ungvári tanácskozást követően számoltak be, amelyen részt vettek a megyei katonai közigazgatás, a pénzügyminisztérium és az Ukszaliznica képviselői. Az időjárásról. Többnyire felhős idő várható, a nappali hőmérséklet 23 és 25 fok között alakul. Az előrejelzések szerint esőre is számítani lehet. A várható zivatarok és az azokkal együtt érkező erős széllökések miatt a Zakárpátja Oblenergo arra figyelmeztet, ha hirtelen erős szél vagy vihar kezdődik, érdemes minden hálózatról működő elektromos készüléket kikapcsolni. Azokat csak akkor ajánlott újra bekapcsolni, amikor a vihar teljesen elvonult.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. A Válvető Iskolai Ligák Országos Projekt megyei fordulója több mint 2000 kárpátaljai diákot mozgatott meg, közölte a megyei katonai adminisztráció. Az Ungvári Tudományos Líceum pályáján rendezték meg az 5.-9. osztályos tanulók tömegsport jellegű futball tornáját, amelyen 22 csapat vett részt. A lány és vegyes csapatok a továbbjutást jelentő helyekért küzdöttek. A lányok mezőnyében az Augustin Volosin Líceum tanulói szerezték meg az aranyérmet, míg a vegyes kategóriában a Pelecsenyi városi tanács alá tartozó 68. zászlóalj hőseiről elnevezett Líceum csapata bizonyult a legjobbnak. Ez a két együttes képviseli majd Kárpátalját az országos döntőben. Ahogy korábban beszámoltunk róla, az Ungvári Kárpáti már a záró forduló előtt bebiztosította a második helyét a női kézlabda szuperligában. Bár a csapat számára a lembergi záró forduló már nem tartogatott különösebb tétet, a játékosok két kemény mérkőzést vívtak a bajnokkal és a bronzérmessel. Az első találkozón a Kárpáti magabiztos győzelmet aratott a kijevi Spárták ellen, a második meccsen a házigazda Hálicsánk ellen nem sikerült végig egyenrangú ellenfélként játszania, így a mérkőzés a hazaiak sikerével zárult. A bajnokság ezzel végig érte a Kárpáti számára, ám a csapatra még vár az ukrán kupa 4-es döntője. 2026. május 10-én Ungvár egy jelentős sport és társadalmi esemény központjává válik. Ekkor rendezik meg a Krajnál Húsorod Maraton 2026 futóversenyt, amely idén egyértelműen jótékonysági célt szolgál. A szervezők a Kárpát-Taljai Veterán Központ fejlesztésére gyűjtenek támogatást. A rendezvény formátuma úgy lett kialakítva, hogy szinte bárki csatlakozhasson. A programban szerepel klasszikus maratontáv, félmaraton, 10 km-es futás, 4x5 km-es váltó, jótékonysági futás 2 km-en, gyermekfutamok 100 és 400 méteren. Aktuális műsorunkat a Sportszemlét hallották.
1: Reklama na Radio Puls FM.
6: Реклам.
7: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: ЕПЕКЮ vagy vakbélgyulladás gyötri. Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
11: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру Матіас Корвінус Колегіум. Освіта, що відкриває можливості.
12: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
13: Подорожуєте до Будапешта?
14: Ми заберемо вас у берег Шурень.
13: Надійна та комфортна поїздка щодня.
14: Навіть якщо є лише один пасажир.
13: За ціною 10 тисяч форинтів.
14: Забронюйте місце та забезпечте собі подорож до Будапешта.
13: Телефонуйте в робочий час за номером.
14: Плюс 36 70 778 12 02.
13: І ми разом сплануємо вашу поїздку. ТОВ «Транстур 90». Подорож, що зближує.
14: Плюс 36 70 778 12 02.
15: Budapestre utazna? Beregsurányban felvesszük! Biztos és kényelmes utazás a hét mindennapján, akár egyetlen bejelentkező esetén is.
16: 10.000 forintos áron.
15: Jelentkezzen be és biztosítsa útját Budapestre. Hívja munkaidőben
16: a plusz 3670 778 1202-es telefonszámot.
15: És közösen megtervezzük utazását. Transtour 90 Kft. Utazás, ami közelebb hoz.
16: Plusz 3670 778 1202.
17: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
18: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу hallottam.

még itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja Beregszász, Sevcsenko utca 112. Acsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. hó 30-a.
1: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
2: Двічі на тиждень.
1: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилинку.
6: Тінь у твоїх очах стій, знаєш, що зриває дах, не вір, не зупинюсь.

0: Вітання радіослухачам до вашої уваги новини спорту. У матчі відповіді півфіналу Ліги Чемпіонів Парі Сен-Жермен на виїзді зіграв 1-1 з Баварією та за сумою двох зустрічей вдруге поспіль пробився до фіналу турніру. Паржани шокували господарів вже на старті. Кварацелія перехопив м'яч на своїй половині, пройшов лівим флагом і викотив під удар Дембеле 0-1. У другому таймі мюнхенці знову пішли вперед, однак ПСЖ стримував атаки. Лише у компенсований час Гаррі Кейн скоротив відставання, та цього виявилося замало. Часу не залишилося. Нагадаємо, першим фіналістом турніру став Арсенал, який обіграв мадридський Атлетіко. Сьогодні ввечері стане відомо, які команди вийдуть до фіналів Ліги Європи та Ліги Конференції. Доля путівок у фінал вирішиться у двох надзвичайно напружених протистояннях. На одній з гілок сітки відбудеться справжнє дербі – прем'єр-ліги. Астон Вілла на домашній арені намагатиметься відігратись в дуелі проти Ноттінгем Форест. В іншій парі португальська Брага вирушає до Німеччини з перевагою в один м'яч, здобутою у драматичній кінцівці першого матчу проти Фрайбурга. Crystal Palace за крок до фіналу у Лізі Конференції. Лондонський колектив почувається досить впевнено. Завдяки виїзній перемозі з рахунком 3-1 на Шахтарем, Орли вже однією ногою у фіналі, що відбудеться в Лейпцигу. А Страсбург перед власними вболівальниками намагатиметься надолужити мінімальне відставання в один гол від Раю Валікано. У неділю 10 травня Барселона прийматиме Реал Мадрид. Наразі каталонська команда впевнено лідирує в іспанському чемпіонаті, випереджаючи мадридців на 11 очок. Цей матч стане особливим із візуальної точки зору. Гравці Барселони вийдуть на поле в спеціальній лімітованій формі, на якій замість звичного спонсора буде зображено логотип популярної американської співачки Олівії Родріго. Цього року це буде вже третя зустріч двох грандів. У першому колі чемпіонату на Бернабеу сильнішим виявився Реал. Однак у фіналі Суперкубка Іспанії Барселона взяла реванш, здобувши перемогу з рахунком 3-2. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szív ritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
3: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a rádió hallgatókat, napi aktualitások című műsorunkat hallják, Bekfi Mária vagyok. Kárpátalján és Rivne megyében sikerült lokalizálni a nagy kiterjedésű erdőtüzeket. Nyílt lángot jelenleg nem észlelnek, azonban egyes gócpontokban továbbra is ízlás tapasztalható. A Volóci erdészeti területen a tűz mintegy 75 hektáron pusztított. Az oltási munkálatokban 217 ember és 30 technikai eszköz vesz részt. Ebből a DSNS részéről 75 tűzoltó és 22 jármű dolgozik a helyszínen. Az oltásban erdészek és az Ukrán Vörös Kereszt gyors reagálású egységének önkéntesei is részt vesznek. Eközben Rivne megyében is folytatódik egy nagyszabású tűzoltása a Rivnei természetvédelmi területen, ahol a lángok körülbelül 90 hektárt érintettek. A helyszínen 51 ember és 13 technikai eszköz dolgozik, köztük 24 tűzoltó és 8 jármű a katasztrófa védelem részéről. A hatóságok közlése szerint a lakott településeket jelenleg nem fenyegeti veszély. A tűz felszámolására irányuló munkálatok továbbra is zajlanak, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. Néhány perc alatt megtalálták az eltűnt csecsemőt az ungvári rendőrök. A gyermek eltűnéséről szóló bejelentés tegnap este érkezett a rendőrségre. A helyzet rendkívül komoly volt. Az édesanyja mindössze néhány percre hagyta a babakocsit egy gyógyszertár előtt, majd visszatérve sem a gyermeket, sem a babakocsit nem találta ott. A rendőrség gyorsan és összehangoltan reagált. Az ügyeletes operátorok azonnal továbbították a babakocsi és a csecsemő leírását a város összes járőrének. A rendőri egységek rövid idő alatt körbezárták a környéket, majd megkezdték a közeli utcák átvizsgálását és a házról házra történő ellenőrzést. A szakszerű intézkedéseknek köszönhetően gyorsan sikerült megtalálni a gyermeket, aki a bejelentő szomszédjánál volt. A rendőrség tájékoztatása szerint a nő, aki elvitte a babakocsit, azzal indokolta tettét, hogy a gyermek szerinte felügyelet nélkül maradt. Az ügy résztvevőivel a rendőrök megelőző jellegű beszélgetést folytattak. A hatóságok hangsúlyozták, bár a rendőrség gyors fellépése eredményes volt, a gyermekek biztonsága elsősorban a szülők felelőssége. Már egy rövid időre történő felügyelet nélküli hagyás is előre nem látható következményeket okozhat, közölte a Kárpátaljai megyei rendőrség. A kormány frissítette a saját vállalkozás programot. 2026. szeptember 1-től új feltételekkel működik tovább a kisvállalkozásokat támogató saját vállalkozás program. A változásokról Julia Svilidenko ukrán miniszterelnök számolt be a Telegram csatornáján. Azok az ukrán állampolgárok, akik vállalkozást szeretnének indítani vagy már működtetnek saját vállalkozást, az alábbi támogatásokat igényelhetik. 100 000-től 300 000 hrivnyáig terjedő támogatást induló vállalkozásra, amely akár 500 000 hrivnyára is növelhető, 500 000 és 1,5 millió hrivnya közötti támogatást vállalkozás fejlesztésre, amely akár 2,5 millió hrivnyára is emelhető. A támogatás mértéke a létrehozott munkahelyek számától, a régiótól, az ágazattól és a pályázó kategóriájától függ majd. Svilidenko hozzátette, idén kibővítették a programot a harci cselekmények résztvevői, a háború következtében fogyatékkal élővé vált személyek, családtagjaik, valamint az elesett katonák családjai számára is. A mikrotámogatások összege 300-500 000 hrivnyára nőtt, a létrehozott munkahelyek számától függően. Emellett a fiatalok saját vállalkozásuk elindítására akár 200 000 hrivnya támogatást is kaphatnak. A meleg időszakban nő a hevenybélfertőzések kockázata. A hevenybélfertőzések szezonális előfordulása jól megfigyelhető. A melegebb hónapokban jelentősen nő a megbetegedések veszélye. A magas hőmérséklet kedvez a baktériumok gyors szaporodásának az élelmiszerekben és a vízben, különösen akkor, ha nem megfelelőek a tárolási körülmények. Nyáron az emberek gyakrabban fogyasztanak mosatlan zöldséget és gyümölcsöt, étkeznek szabad téren, vásárolnak utcai árusoknál élelmiszert. A hevenybélfertőzésekre különösen veszélyeztetettek az 5 év alatti gyermekek, az éretlen immunrendszer és a higiéniai szabályok be nem tartása miatt, az iskolások és tinédzserek, az aktív nyári programok, táborok és az otthonon kívüli étkezések miatt, az idősek, a gyengébb immunrendszer és a társbetegségek miatt, a krónikus betegséggel élők. A fertőzések megelőzése érdekében fontos a megfelelő kész higiénia betartása, az élelmiszerek alapos megmosása, biztonságos ivóvízfogyasztás, az ételek hűtőszekrényben történő tárolása. A szakemberek emlékeztetnek, gyermekeknél a hevenybélfertőzések gyorsan veszélyes kiszáradáshoz vezethetnek, ezért fokozott figyelmet igényelnek. A fertőzés után fontos a diéta betartása, a megfelelő folyadékbevitel és az orvosi tanácsok követése, közölte a Kárpátaljai Megyei Betegségmegelőzési Központ. Az időjárásról. Többnyire felhős idő várható, a nappali hőmérséklet 23 és 25 fok között alakul. Az előrejelzések szerint esőre is számítani lehet. A várható zivatarok és az azokkal együtt érkező erős széllökések miatt a Zakarpattya Oblenergo arra figyelmeztet, ha hirtelen erős szél vagy vihar kezdődik, érdemes minden hálózatról működő elektromos készüléket kikapcsolni. Azokat csak akkor ajánlott újra bekapcsolni, amikor a vihar teljesen elvonult.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. A Bajnokok Ligája elődöntőnek visszavágóján a Paris Saint-Germain idegenben 1-1-re végzett a Bayern Münchennel, és ezzel a párharc összesítésében másodszor egymás után jutott be a fináléba. A párizsiak már a meccs elején sokkolták a hazaiakat, Kvaratskhelyi labdát szerzett a saját térfelén, végig száguldott a bal oldalon, majd tökéletesen tálalt Dembélé elé, aki azonnal bevette Neuer kapuját. A második félidőben a Bayern újra nagy erőkkel támadott, de a Paris Saint-Germain állta a rohamokat. A hosszabbításban Harry Kane ugyan szépített, de ez kevésnek bizonyult, idő nem maradt a fordításra. Mint ismerte a döntő másik résztvevője, a londoni Arsenal, amely legyőzte az Atletico Madridot. Ma este kiderül, mely csapatok jutnak be az Európa Liga és a Konferencia Liga döntőjébe. Az Európa Ligában két rendkívül szoros párharc dől el. Az egyik ágon egy igazi Premier League rangadó visszavágóját rendezik. Az Aston Villa hazai pályán próbálja megfordítani a Nottingham Forest elleni párharcot. A másik ágon a Braga egy gólos előnnyel utazik Németországba, miután az első meccs hosszabbításában drámai körülmények között győzték le a Freiburgot. A Konferencia Ligában a Crystal Palace kényelmes helyzetből várja a folytatást. A londoni sasok 3-1-es idegenbeli sikerükkel egyik lábukkal már a lipcsei döntőbe érezhetik magukat a Shakhtar ellen. Sokkal nagyobb a feszültség a francia-spanyol összecsapáson, ahol a Strasbourg hazai közönség előtt igyekszik ledolgozni egy gólos hátrányát a Rayo Vallecano ellen. Május 10-én vasárnap a Barcelona a Real Madridot fogadja. A katalán csapat jelenleg 11 ponttal vezeti a spanyol bajnokságot a Real Madrid előtt. A Barcelona egy különleges, limitált kiadású mezben lép pályára, amelyen az amerikai énekesnő Olivia Rodrigo logója szerepel majd. A két együttes idén már harmadszor találkozik. A bajnokság első körében a Real Madrid nyert 2-1-re a Bernabeu-ban, a spanyol szuperkupa döntőjében viszont a Barcelona vághatott vissza egy 3-2-es győzelemmel. Aktuális műsorunkat a Sportszemlét hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
9: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
10: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
6: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dívjanosta 2. Jodin FM.

0: Вітання радіослухачам до вашої уваги новини спорту. Понад 2000 учасників з усього Закарпаття об'єднав обласний етап проекту «Пліч-о-пліч» всеукраїнській шкільній ліги. Наймасштабніші змагання країни проходять уже в третій рік поспіль, інформує обласна воєнна адміністрація. На базі Ужгородського наукового ліцею пройшов обласний турнір з масового футболу серед учнів 5-9 класів, у якому брали участь 22 команди. За путівку до всеукраїнського фіналу змагалися дівочі та змішані команди. Перемогу серед дівчат здобули учасниці Ужгородського ліцею імені Августина Волошина. В змішаній категорії найкращими стали представники ліцею імені героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради. Саме ці команди представлятимуть Закарпаття у фіналі всеукраїнського турніру. Як ми вже повідомляли, ужгородські Карпати ще до заключного з'їзного туру у Львові забезпечили собі друге місце в суперлізі з гандболу. Попри відсутність турнірної інтриги, команда провела два напружені матчі проти чемпіонок та бронзових призерок. У першій грі Карпати впевнено обіграли київський Спартак ЖВСМ. У матчі проти львівської Галичанки ужгородкам не вдалося нав'язати рівну боротьбу протягом усієї гри, і зустріч завершилась перемогою господарок майданчика. Чемпіонат для Карпат завершено, однак попереду на команду чекає фінал чотирьох Кубка України. 10 травня 2026 року Ужгород стане центром великої спортивної та соціальної події. Крайна Ужгород-маратон 2026, який цього року має чітку благодійну мету – збір коштів на розвиток ветеранського хабу Закарпаття. Формат подій дозволяє долучитися практично кожному. У програмі класичний марафон, півмарафон, забіг на 10 кілометрів, естафета 4 на 5 кілометрів. Окремо готується благодійний забіг на 2 кілометри та дитячі дистанції на 100 і 400 метрів. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: FM 92.1 Пузуш Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a rádió hallgatókat, napi aktualitások című műsorunkat hallják, Bekfi Mária vagyok. Kárpátalján és Rivne megyében sikerült lokalizálni a nagy kiterjedésű erdőtüzeket. Nyílt lángot jelenleg nem észlelnek, azonban egyes gócpontokban továbbra is izzás tapasztalható. A Volóci erdészeti területen a tűz mintegy 75 hektáron pusztított. Az oltási munkálatokban 217 ember és 30 technikai eszköz vesz részt. Ebből a DSNS részéről 75 tűzoltó és 22 jármű dolgozik a helyszínen. Az oltásban erdészek és az Ukrán Vöröskereszt gyors reagálású egységének önkéntese is részt vesznek. Eközben Rivne megyében is folytatódik egy nagyszabású tűzoltása a Rivnei természetvédelmi területen, ahol a lángok körülbelül 90 hektárt érintettek. A helyszínen 51 ember és 13 technikai eszköz dolgozik, köztük 24 tűzoltó és 8 jármű a katasztrófa védelem részéről. A hatóságok közlése szerint a lakott településeket jelenleg nem fenyegeti veszély. A tűz felszámolására irányuló munkálatok továbbra is zajlanak, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. Néhány perc alatt megtalálták az eltűnt csecsemőt az ungvári rendőrök. A gyermek eltűnéséről szóló bejelentés tegnap este érkezett a rendőrségre. A helyzet rendkívül komoly volt. Az édesanyja mindössze néhány percre hagyta a babakocsit egy gyógyszertár előtt, majd visszatérve sem a gyermeket, sem a babakocsit nem találta ott. A rendőrség gyorsan és összehangoltan reagált. Az ügyeletes operátorok azonnal továbbították a babakocsi és a csecsemő leírását a város összes járőrének. A rendőri egységek rövid idő alatt körbezárták a környéket, majd megkezdték a közeli utcák átvizsgálását és a házról házra történő ellenőrzést. A szakszerű intézkedéseknek köszönhetően gyorsan sikerült megtalálni a gyermeket, aki a bejelentő szomszédjánál volt. A rendőrség tájékoztatása szerint a nő, aki elvitte a babakocsit, azzal indokolta tettét, hogy a gyermek szerinte felügyelet nélkül maradt. Az ügy résztvevőivel a rendőrök megelőző jellegű beszélgetést folytattak. A hatóságok hangsúlyozták, bár a rendőrség gyors fellépése eredményes volt, a gyermekek biztonsága elsősorban a szülők felelőssége. Már egy rövid időre történő felügyelet nélküli hagyás is előre nem látható következményeket okozhat, közölte a Kárpátaljai megyei rendőrség. A kormány frissítette a saját vállalkozás programot. 2026. szeptember 1-től új feltételekkel működik tovább a kisvállalkozásokat támogató saját vállalkozás program. A változásokról Julija Svilidenko ukrán miniszterelnök számolt be a Telegram csatornáján. Azok az ukrán állampolgárok, akik vállalkozást szeretnének indítani vagy már működtetnek saját vállalkozást, az alábbi támogatásokat igényelhetik. 100 000-től 300 000 hivnyáig terjedő támogatást induló vállalkozásra, amely akár 500 000 hivnyára is növelhető, 500 000 és 1,5 millió hivnya közötti támogatást vállalkozás fejlesztésre, amely akár 2,5 millió hivnyára is emelhető. A támogatás mértéke a létrehozott munkahelyek számától, a régiótól, az ágazattól és a pályázó kategóriájától függ majd. Svilidenko hozzátette, idén kibővítették a programot a harci cselekmények résztvevői, a háború következtében fogyatékkal élővé vált személyek, családtagjaik, valamint az elesett katonák családjai számára is. A mikrotámogatások összege 300-500 000 hivnyára nőtt, a létrehozott munkahelyek számától függően. Emellett a fiatalok saját vállalkozásuk elindítására akár 200 000 hivnya támogatást is kaphatnak. A meleg időszakban nő a hevenybélfertőzések kockázata. A hevenybélfertőzések szezonális előfordulása jól megfigyelhető. A melegebb hónapokban jelentősen nő a megbetegedések veszélye. A magas hőmérséklet kedvez a baktériumok gyors szaporodásának az élelmiszerekben és a vízben, különösen akkor, ha nem megfelelőek a tárolási körülmények. Nyáron az emberek gyakrabban fogyasztanak mosatlan zöldséget és gyümölcsöt, étkeznek szabad téren, vásárolnak utcai járusoknál élelmiszert. A fertőzésekre különösen veszélyeztetettek az 5 év alatti gyermekek, az éretlen immunrendszer és a higiéniai szabályok be nem tartása miatt, az iskolások és tinédzserek, az aktív nyári programok, táborok és az otthonon kívüli étkezések miatt, az idősek, a gyengébb immunrendszer és a társbetegségek miatt, a krónikus betegséggel élők. A fertőzések megelőzése érdekében fontos a megfelelő kész higiénia betartása, az élelmiszerek alapos megmosása, biztonságos ivóvízfogyasztás, az ételek hűtőszekrényben történő tárolása. A szakemberek emlékeztetnek, gyermekeknél a hevenybélfertőzések gyorsan veszélyes kiszáradáshoz vezethetnek, ezért fokozott figyelmet igényelnek. A fertőzés után fontos a diéta betartása, a megfelelő folyadékbevitel és az orvosi tanácsok követése, közölte a Kárpátaljai Megyei Betegségmegelőzési Központ. Az időjárásról. Többnyire felhős idő várható, a nappali hőmérséklet 23 és 25 fok között alakul. Az előrejelzések szerint esőre is számítani lehet. A várható zivatarok és az azokkal együtt érkező erős széllökések miatt a Zakarpattya Oblenergo arra figyelmeztet, ha hirtelen erős szél vagy vihar kezdődik, érdemes minden hálózatról működő elektromos készüléket kikapcsolni. Azokat csak akkor ajánlott újra bekapcsolni, amikor a vihar teljesen elvonult.
0: Folytatjuk a napi aktuális műsorunkat a sportszemlével. A Válvető Iskolai Ligák országos projekt megyei fordulója több mint 2000 kárpátaljai diákot mozgatott meg, közölte a megyei katonai adminisztráció. Az Ungvári Tudományos Líceum pályáján rendezték meg az 5.-9. osztályos tanulók tömegsport jellegű futball tornáját, amelyen 22 csapat vett részt. A lány és vegyes csapatok a továbbjutást jelentő helyekért küzdöttek, a lányok mezőnyében az Augustin Volosin Líceum tanulói szerezték meg az aranyérmet, míg a vegyes kategóriában a Pelecsenyi városi tanács alá tartozó 68. zászlóalj hőseiről elnevezett Líceum csapata bizonyult a legjobbnak. Ez a két együttes képviseli majd Kárpátalját az országos döntőben. Ahogy korábban beszámoltunk róla, az Ungvári Kárpáti már a záró forduló előtt bebiztosította a második helyét a női kézlabda szuperligában. Bár a csapat számára a lembergi záró forduló már nem tartogatott különösebb tétet, a játékosok két kemény mérkőzést vívtak a bajnokkal és a bronzérmessel. Az első találkozón a Kárpáti magabiztos győzelmet aratott a kijevi Spárták ellen, a második meccsen a házigazda Hálicsánk ellen nem sikerült végig egyenrangú ellenfélként játszania, így a mérkőzés a hazaiak sikerével zárult. A bajnokság ezzel végig érte a Kárpáti számára, ám a csapatra még vár az ukrán kupa 4-es döntője. 2026. május 10-én Ungvár egy jelentős sport és társadalmi esemény központjává válik. Ekkor rendezik meg a Krajnál Uzsorod Maraton 2026 futóversenyt, amely idén egyértelműen jótékonysági célt szolgál. A szervezők a Kárpát-Taljai Veterán Központ fejlesztésére gyűjtenek támogatást. A rendezvény formátuma úgy lett kialakítva, hogy szinte bárki csatlakozhasson. A programban szerepel klasszikus maratontáv, félmaraton, 10 kilométeres futás, 4x5 kilométeres váltó, jótékonysági futás 2 kilométeren, gyermekfutamok 100 és 400 méteren. Aktuális műsorunkat a Sportszemlét hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
6: Реклама.
7: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
8: Бадох-центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1. В районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох-центр Берегово.
9: Бадох-центр Берегszász. Минőségi bádogos termékek, tetőfedő anyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Berekszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 3795 vagy 095 705 38 13. Bádogh Center, Berekszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
10: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
11: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
13: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
14: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Berekszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвалю.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntöm a rádió hallgatókat 2026. május 7-én csütörtökön 16 óra van, híreink következnek, a mikrofonnál Bekfi Mária. Tartalmas munkamegbeszélést folytatott Babják Zoltán a Beregszászi kistérség polgármester az egészségügy technológiák cég igazgatójával, Ihor Denesiukkal, valamint a könnyű mozgás egészségügyi központ vezetőjével, Márián Kaminszkijjal. Megvitatták egy korszerű, önkormányzati rehabilitációs központ létrehozásának koncepcióját a Beregszászi kistérség területén. A projekt innovatív megközelítésen alapul, autonóm energiaellátási rendszer kialakítása és a termálforrásokban rejlő lehetőségek hasznosítása. A szakemberek több mint 10 éves tapasztalattal rendelkeznek a rehabilitáció területén, együttműködnek európai partnerekkel és számos projektet valósítottak meg különböző irányokban. A fizikai rehabilitációtól a komplex orvosi rehabilitációig. Fontos, hogy készek bekapcsolódni az előkészítési szakaszba is, módszertani ajánlásokat és gyakorlati tanácsokat nyújtanak a minőségi műszaki feladat meghatározás és a további tervezés érdekében. Dolgoznak azon, hogy a közösség létrejöjjön egy korszerű, hozzáférhető és akadálymentes rehabilitációs tér, elsősorban a katonák, a háborús veteránok és családjaik számára, közölte Babják Zoltán a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán. A frontszolgálatból rövid pihenőre hazatérő két védő, Jaroszláv és Vaszil Hoblik ellátogatott Babják Zoltán polgármesterhez. Beszéltek a 65. önálló gépesített zászlóalj mindennapi kihívásairól. Elmondták, hogy a háborúban az életet nem csak a bátorság, hanem egyre inkább a technológia is védi. A katonák támogatást kértek egy adománygyűjtéshez, amelynek célja Csújka 3.0 drónérzékelő készülékek beszerzése. Ez az eszköz lehetővé teszi az ellenséges drónok időben történő észlelését, ezzel közvetlenül hozzájárulva a katonák életének védelméhez. Nyilvános adománygyűjtés indult, amelyhez Babják Zoltán is hozzájárult egy saját adománnyal. A támogatáshoz védőink banki átutalási lehetőségeket is megadtak, melyet a polgármester Facebook oldalán megtalálnak. Minden adomány nem pusztán segítség, hanem egy konkrét lépés a védőink biztonságának erősítéséért. Védőink emellett újabb karjelvényekkel is bővítették a gyűjteményüket, amelyek a harci bajtársiasságot és az egyes alakulatok történetét jelképezik, közölte a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán. Kárpátalján és Rivne megyében sikerült lokalizálni a nagy kiterjedésű erdőtüzeket. Nyílt lángot jelenleg nem észlelnek, azonban egyes gócpontokban továbbra is izzás tapasztalható. A Volóci erdészeti területen a tűz mintegy 75 hektáron pusztított. Az oltási munkálatokban 217 ember és 30 technikai eszköz vesz részt. Ebből a DSNS részéről 75 tűzoltó és 22 jármű dolgozik a helyszínen. Az oltásban erdészek és az Ukrán Vörös Kereszt gyors reagálású egységének önkéntese is részt vesznek. Eközben Rivne megyében is folytatódik egy nagyszabású tűzoltása a Rivnei természetvédelmi területen, ahol a lángok körülbelül 90 hektárt érintettek. A helyszínen 51 ember és 13 technikai eszköz dolgozik, köztük 24 tűzoltó és 8 jármű a katasztrófa védelem részéről. A hatóságok közlése szerint a lakott településeket jelenleg nem fenyegeti veszély. A tűz felszámolására irányuló munkálatok továbbra is zajlanak.
4: A kárpátaljai tűzesetről rádiónknak nyilatkozott Ági László, a Kárpátaljai Erdészeti Központ vadászati részlegének vezetője, erdőmérnök. A következőben őt hallhatják.
5: Az előzmény ez a rendkívüli aszályi időjárás, ami több éve ismétlődik már, 4-5 éve sajnos ilyen tavaszunk van. Kárpátok harmadik-negyedik csoporthoz tartozik a tűzvédelmi szabályozás szerint, az erdőszabályozás szerint a fenyvesek a második csoporthoz tartoznak, ők veszélyesebbek a tűzvédelmi szempontokból. Sajnos a tapasztalat és az utóbbi évek esetében azt támasztják alá, hogy a tűz eseteknek több mint 90% az emberi, szeretném gondolni, hogy a hanyagság. hogy nincs szándékos gyótogatás, de a hanyagság és az ember jelenléte, ez mindig ott volt a tűzeseteknek a forrásában. A most aktuális és katasztrofális eset, 75 hektár, ez ilyen nagyon ritka, évek óta nem volt ilyen terjedelmes tűzeset. Ennek a tűzesetnek a kialakulásán még fogják kutatni a szakértők, hogy mi okozhatta. Sajnos ezt az egész eset arról utal, hogy itt is emberi jelenlétén nélkül nem jött létre ez a tűz. Hál' Istennek lokalizálták, a tűz nem terjed, második napja az a 75 hektár. Jelentenek a tűzoltók is, az erdészek is, úgyhogy most ennek a magvát kell eloltani, hogy szikra, szél, tűz ne terjedjen tovább.
4: Állásbőrzét tartottak Ungváron tegnap, közölte a Kárpátaljai megyei tanács. A rendezvényt azzal a céllal szervezték meg, hogy kapcsolatot teremtsenek a munkaadók és az álláskeresők között, valamint bemutassák a régióban elérhető szakmai és képzési lehetőségeket. A szervezők tájékoztatása szerint fontos, hogy a fiatalok és a tapasztalt szakemberek egyaránt helyben találjanak munkalehetőséget és szakmai fejlődési perspektívát. A program keretében IT, energetikai és gyártóipari vállalatok is bemutatták állásajánlataikat. Emellett tájékoztatást nyújtottak az aktuális képzési lehetőségekről, az átképzési programokról, valamint a kezdővállalkozók számára elérhető mikrohitel és támogatási konstrukciókról. A megyei tanács közleménye szerint Kárpátalja az elmúlt időszakban számos áttelepült vállalkozást fogadott be, ami új munkahelyek létrehozását és az ipari infrastruktúra fejlődését is elősegítette. Külön hangsúlyt kapott az ipari parkok szerepe, amelyek a régió gazdasági fejlődésének egyik meghatározó elemévé válhatnak.
0: Az időjárásról.
4: Estére 19 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap a maihoz hasonló változó időjárásban lesz részünk, borús, napos időszakok váltják majd egymást. A hőmérséklet 20 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
6: Спортхіреньkel folytatjuk. A Válvető Iskolai Ligák országos projekt megyei fordulója több mint 2000 kárpátaljai diákot mozgatott meg, közölte a megyei katonai adminisztráció. Az Ungvári Tudományos Liceum pályáján rendezték meg az 5.-9. osztályos tanulók tömegsport jellegű futball tornáját, amelyen 22 csapat vett részt. A lány és vegyes csapatok a továbbjutást jelentő helyekért küzdöttek, a lányok mezőnyében az Augustin Bolosi Liceum tanulói szerezték meg az aranyérmet, míg a vegyes kategóriában a Pelecsenyi városi tanács alá tartozó 68. Zászlóalj hőseiről elnevezett Liceum csapata bizonyult a legjobbnak. Ez a két együttes képviseli majd Kárpátalját az országos döntőben. Ahogy korábban beszámoltunk róla, az Ungvári Kárpáti már a záró forduló előtt bebiztosította a második helyét a női kézilabda szuperligában. Bár a csapat számára a lembergi záró forduló már nem tartogatott különösebb tétet, a játékosok két kemény mérkőzést vívtak a bajnokkal és a bronzérmessel. Az első találkozónak Kárpáti magabiztos győzelmet aratott a kijevi Spárták ellen, a második meccsen a házigazda Halicsánk ellen nem sikerült végig egyenrangú ellenfélként játszania, így a mérkőzés a hazaiak sikerével zárult. A bajnokság ezzel véget érte a Kárpáti számára, ám a csapatra még vár az Ukrán Kupa 4-es döntője. 2026. május 10-én Ungvár egy jelentős sport és társadalmi esemény központjává válik. Ekkor rendezik meg a Krajná Uzsorod Maraton 2026 futóversenyt, amely idén egyértelműen jótékonysági célt szolgál. A szervezők a Kárpátaljai Veterán Központ fejlesztésére gyűjtenek támogatást. A rendezvény formátuma úgy lett kialakítva, hogy szinte bárki csatlakozhasson. A programban szerepel klasszikus maratontáv, félmaraton, 10 kilométeres futás, 4x5 kilométeres váltó, jótékonysági futás 2 kilométeren, gyermekfutamok 100 és 400 méteren. Sporthíreinket hallották? Maradjanak továbbra is velünk!
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньket hallották.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodim FM.

Volt este lett, azt hittem, hogy eltemet, összegyűrte a kedvemet.

0: otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, я на 102.1 FM.
1: Классное радио. В дорогу.

veled, csak hogy mindig veled legyen. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92.2 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Привет, Москва. Йодин FM.
1: Классное радио. Вдорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Vy slúchajte Radio Pulse 92 i 1 FM.

0: ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a stopa.
1: Jodin FM.
2: Klasne radio.
1: Vdorohu.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Gyere, bontsunk újra szárnyakat, és senki

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: sokat leszünk.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
2: Pulzus FM.
3: Це Радіопульс. 92 і 1 FM.